0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Alpár Ignác a kiegyezés és az első világháború közötti építészetünk egyik meghatározó alakja volt. Közel 30 évig élt az Almási tér 15-ös szám alatti házában, amelyet maga tervezett. Itt működött Alpár építészirodája is. Életművében kiemelkedő szerepet játszottak a bankok és egyéb pénzintézetek épületei. Ennek az épülettípusnak kifejezett specialistája lett. 1900-tól a fővárosban ilyen középületek sorát hozta létre. A Tőzsdepalota, később MTV székház, a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Ankerház is az ő munkája. Pályafutásának egy másik csúcspontja a Milleniumi Kiállítás történelmi főcsoportja, vagyis a ma Vajdahunyadváraként ismert épületegyüttes. Budapest arculatának megteremtésében rendkívül jelentős szerepet játszott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Katona József Kecskeméten született, de 1802-től a pesti és a kecskeméti piaristáknál tanult. 1810-től pedig jogi tanulmányokat folytatott a fővárosban. 1811-től 1813-ig íróként, fordítóként és színészként egyaránt dolgozott a II. Pesti Magyar Játékszíni Társaságnak. Ebben az időszakban a józsefvárosi Szent Királyi egykoron Ősz utcában lakott, ahol Karacs Ferenc rézmetsző felesége és leánya rendszeresen szervezett irodalmi szalont is. Itt Katona József több híres íróval és színésszel is találkozott. A Szent Királyi utca 23-as számú ház falán található tábla Katona József itt töltött éveinek állít emléket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. Amint egy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Heuser Nikoletta, Magyar Állami Operaház gyermekkarvezető karnagya. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Egy nagyszerű gyermekopera előadásra hívjuk meg a hallgatókat természetesen. Kodály Zoltán Hári Jánosának gyerekekre szabott változatával indította őszi Hári 100 programsorozatát a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska című új produkciót 2026. szeptember közepén mutattátok be az Eiffel Műhelyházban Harangi Mária rendezésében, és a nagyon nagy érdeklődésre való tekintettel, ugye eredetileg úgy volt, hogy október 10-éig látható ez az előadás, de még két előadáson részt vehetnek az érdeklődők, október 23-án és 24-én. Így, hogy most már a bemutató után vagytok, és egy pár előadást már megéltetek, milyen most visszagondolni arra az időszakra, amikor a próbaidőszak volt, és ezekre az elmúlt előadásokra?
2: Kell mondjam, hogy nagyon nagy siker van, hál' Istennek. Igazából én nem tudtam, hogy mit várjak, mert ugye a Hári Jánost ismerjük gyerekkorunk óta, azért azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerűen feldolgozható gyerekek számára. Tehát nem annyira egyértelmű a történet, most ez a valóság, most ez egy kitaláció. Tehát szerintem azért vannak ott olyan bonyodalmak, amin nagyon sokat kell agyalni, vagy nem feltétlenül érthető gyerekként. Ráadásul hosszú is az eredeti változat. Bár nagyon szeretem én is a zenét, de azt kell mondjam, hogy kisgyerekek számára nem az igazi. Szóval én azért örülök ennek, hogy lett egy gyerek változata, egyrészt időtartamban nyilván sokkal gyerekkompatibilisebb, másrészt az eredeti kérdésedre visszatérve, nem nagyon tudtam, hogy milyen visszajelzést várunk a közönségtől, hogy hogyan fogják ezt venni. Ugyanis kapott egy keretjátékot, ami abszolút mai szöveggel van. Dávid Ádám írta egyébként a szövegét, és egy osztálynak a projekt munkájára épült. Tehát igyekeztek olyan történetet, vagy olyan körítést rakni, ami a mai gyerekekkel tulajdonképpen azonnal beszippantja, hiszen ők maguk is az iskolában találkoznak ezekkel a helyzetekkel. Mobiltelefon, AI, tehát minden olyasmi van benne, ami ma már egy teljesen természetes dolog. És mégis sikerült e köré nagyon sok poénnal tűzdelve, nagyon vicces szöveggel felrakni a Hárinak tulajdonképpen az eredeti történetét. És pont az utolsó előadáson annyira vette a közönség a poénokat, és annyira jól szórakoztak, és ez nekünk mindig egyébként nagyon jó visszajelzés, hogy oké, hogy mi szeretjük, de ha a közönség szereti, akkor az nagyon sokat számít.
1: Tehát egy iskolai projektből indul ki a történet, és ott is játszódik, és Hári János kilép, és ott lesz azután közöttük?
2: Így van, pontosan. Megkérdezik az AI-t, hogy mondjon dolgokat Kodály Zoltáról, a Hári Jánosról, nagyon jó pufasz elén egyébként van egy ilyen összevágás, és akkor egyszer csak, úgy, ahogy a zenében is a felvételről egyszer csak az élő zene megszólal, tehát először egy felvételt hallunk az intermezzóból, amire mi a zenekarral egy bizonyos pont után elkezdünk rájátszani, illetve átvesztük, úgy megjelenik a Hári tulajdonképpen az AI-ból kilépve a gyerekek közé.
1: Ugye a Hári Jánosnak a története, vagy központi kérdése, hogy hol húzódik a határ a valóság, a képzelet és a nagyotmondás között. És ez akkor megjelenik ebben a történetben is, és ugyanezt boncolgatja.
2: Abszolút, tehát a nagy daljátéknak a teljesen makett, kis makett mását kell elképzelni. Tehát ezeken a részeken, vagy ezeken a dolgokon, történeteken egyébként nem lesz változtatva semmi. Inkább az, hogy az adaptációja, tehát az, hogy hogyan van ez tálalva a gyerekek. Például nem ugyanabban a sorrendben vannak a zenék, hanem megpróbáltuk úgy összerakni, hogy a történet egy kicsit ugye másképpen jön egymás után nálunk, és ahhoz képest foldottunk még be zenét. Ami nagyon érdekes szerintem, hogy rengeteg zenekari szám van benne, tehát sokkal kevesebbet énekünk, mint szoktunk, viszont sokkal több prózánk van, mint amennyit szoktunk mondani, tehát kicsit egy ilyen prózai zenés színház lett, ami nekünk nagyon izgalmas volt, mert ugye azért alapvetően nem ez a profilunk, és miatt is úgy éreztem, hogy egy másfajta kihívással állunk szemben. Nekem nagyon nagy élmény, mert ugye én az Operaház zenekarát dirigálom, az mindig egy csodálatos dolog. Elképesztően fantasztikus zenékkel, tehát azért a Hári Jánosban nagyon-nagyon jó zenék vannak. Nagyon sokszor ugye visszaköszön ez a népi motívum, a népzene, amit mondjuk például egy gyerek, tehát ha most csak a mi gyerek operáinkat vettük, akkor ezek ugye ott nem nagyon jelennek meg tulajdonképpen egyikben sem. Talán a Magyar Karácsony ez egy nagyon érdekes felállás, hogy nagyon sok zenekari szám van benne, rengeteg tánc, nagyon sokat táncolnak a gyerekek, nagyon sok próza, és sokkal kevesebb éneklés, aminek az aránya, nyilván, hogyha az ember így végig gondolja, hogy az operaház gyerekkora miért nem énekel többet, akkor ez egy jogos kérdés, de ha valaki eljön megnézni, akkor megérti. Szóval egyébként egy nagyon jó balansz szoktam az egész így.
1: Az MVM Piccolo program keretében tehát még október 10-én, majd október 23-án és 24-én is látható a Hári Jánoska, és igen, pont ezt be az irányba akartam én is vinni, hogy azért a Hári Jánosban, az eredetiben, a nagyban, ott ugye nagyon sok és számos olyan népdal van, amelyet a gyermekek már óvodában vagy általános iskolában is megismerhetnek és találkoznak vele. Na de még arról beszéljünk egy picikét, hogy hogyan kellett átalakítani a zenét, hogy a gyermekhangok adottságaihoz is megfelelő legyen.
2: Igen, ez mindig egy nagyon érdekes és nagyon sarkalatos kérdés, hiszen nem az első ilyen kis makett operánk, amit egy nagy operának a kicsinyített másoként kell megcsináljunk. Ugye itt mindig az az alapvető, legalábbis számomra, hogy ne nagyon kelljen rajta változtatni, hiszen nem az a célunk, hogy átírjuk, csak az, hogy gyerekeknek befogadható legyen. De mivel nagyon sokszor ezek ugye felnőtt hangokra vannak írva, nem olyan egyszerű átrakni. Itt egyébként nem volt annyira nehéz dolgunk, mert amik egy szólamú népdalok, hiszen tele van, igen, ugye azért a Hári vele, ott nem volt kérdés, azokat egy-egyben át tudtuk venni, nyilván a gyermekkari számot, az ABCD-t. Természetesen így, ahogy van megírva, el tudjuk énekelni. Talán ami a legnehezebb volt, vagyis hát először azt gondoltuk, hogy a legnehezebb lesz, az a császárnénak a szólama. De ugye nálunk azért vannak nagyobb gyerekek, tehát már itt a 16, 17, 18, akár 19 éves nagylányok, és itt pont egy 17 éves nagylány az, aki kiválóan elénekli a császárnénak a szerepét, úgyhogy tulajdonképpen az is meg lett oldva. Nyilván a nagy kórus tételeket mi nem énekeljük el, hiszen azt semmilyen formában nem tudjuk megoldani, nincsen férfi szólamunk, tehát innen indulok, hogy azt nem tudjuk megoldani, de egyébként amik egy nemű karra, tehát női karra lettek írva, azokat át tudtuk tenni.
1: A Hári Jánoska gyermekoperáról beszélgettünk, amely gyermekek számára átdolgozott, ugye egy óra hosszás opera lett, amelyet még ebben az évadban most három alkalommal láthatnak, október 10-én, 23-án és 24-én, de közben pedig elindul már a Hári János nagy felnőtt eredeti opera játszása is, amiben szintén szerepelnek a gyerekek?
2: Így van, ennek jövő héten lesz egyébként a bemutatója. Ott azért sokat könnyebb dolgunk van, mert ott csak az ABCD-t énekeljük, úgyhogy ott csak egy nagyon pici jelenetben veszünk részt. Igazából mi most már nagyon felvérteztük magunkat arra, hiszen most nem tudom, hanyag gyere játszottuk el ugye a kis Háriban, meg énekeltük el, úgyhogy nekünk az egy nagyon nagy könnyebbség, de nyilván egy óriási dolog, hogy a 100 éves évfordulón csinálhatunk ebből egy gyerek változatot, és természetesen a nagy Háriban is részt vehetünk.
1: Az opera.hu oldalon egyébként megtalálnak minden részletes információt, hogy pontosan hol és mikor látható ez az előadás, vagy azok az előadások, amelyekben az opera gyermekkara is szerepel, és bizony a Hári János után pedig indul a dömping, a Carmen és a diótörő időszaka is, úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagy levegőt vettetek most évelején. Úgy.
2: Így van, hát elég erős kezdés volt ezzel a bemutatóval, és tehát gyakorlatilag dupla bemutatóval, és ahogy mondod, ez a karácsonyi dömping fog elindulni, ugye még a Carmen egy ilyen átmeneti időszak, és aztán jönnek a diótörők, a magyar karácsony, a bohém élet, szóval minden, ami a karácsonyhoz kapcsolódik.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy egy újabb olyan eseményről számolhattunk be, ahol bizony az Operaház gyermekkarának egy saját előadása van, és lesz még ilyen ebben az évadban, úgyhogy én azt gondolom, sokat fogunk még beszélgetni, és kívánom, hogy telt ház előtt legyen mindegyik előadás.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Heuser Nikolettet hallhatták, a Magyar Állami Operaház gyermekkarvezető karnagyát.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Október 15-én kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Budapesti Művészmoziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelv területről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok. A 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéséig számos témát érint. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művészmoziban. Árendás József 80. születésnapja alkalmából Plakátok és rajzok címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Műcsarnokban, amely csaknem 6 évtized alkotói pályájából válogat. A tárlat 3 nagy korszakot mutat be, a 70-es évek film plakátjait, az 1980-as évektől meghatározó színházi munkákat, valamint az utóbbi évtizedek megrendeléstől független autonóm plakátjait. Árendás alkotásainak jellegzetessége, hogy egy film, színdarab vagy gondolat lényegét gyakran egyetlen erős képi ötletbe sűríti, miközben munkáiban az irónia, a groteszk és az intellektuális humor is fontos szerepet kap. A plakátok mellett rajzokkal is találkozhatunk, a kiállítás pedig azt a korszakot is megidézi, amikor a művészi plakátok még elsősorban az utcákon, mozik és színházak előtt szólították meg a közönséget. A plakátok és rajzok november végéig látható a Műcsarnokban, és egy jelentős életmű mellett magának, a magyar plakátművészetnek a változásairól is mesél. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finnlapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintű pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nemrégiben Budapesten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat rendezte meg a 16. média és internet konferenciát, ahol a konferencia középpontjában a gyermekbarát digitális környezet állt. Ha jól tudom, akkor az ön témája valami olyasmi volt, hogy milyen hatással van egy gyerek önértékelés, ha naponta tökéletesre szerkesztett arcok és testek jelennek meg előtte a telefonján.
2: Így van, alapvetően a testképről beszéltem, és leszűkítettem ezt a témát a kiskamaszkorra, mert nagyon sokat beszélünk kamaszokról, de van ez az átmeneti időszak, ami igazából megelőzi a nagy serdülőkort, és már ebben az időszakban a gyerekek elkezdenek közösségi médiát használni. Akkor is, hogyha a szabályozás szerint ugye 13 éves kor alatt elvileg nem lehetnének gyerekek a közösségi térben, de hát vannak, és tudjuk, hogy vannak. És ennek néztem utána részben tudományos szempontból, részben pedig a saját klinikai praxisomban figyeltem erre fel, hogy mennyire érinti a gyerekeket és lányokat különösen, de fiúkat is az, hogy milyen tartalmakkal találkoznak, és kifejezetten, hogy a testképükre ez hogyan hat.
1: És mit történik velük, hogyha tökéletesen szerkesztett, filterezett világot látnak folyamatosan? Tehát akkor az lesz a norma, vagy az lesz a realitás? Hiába látják az ellenkezőjét a valóságban?
2: Igen, mert hogy a valóság is egyre inkább... Hát érdekes módon nem csak az, hogy átfiltereződik, hanem a valóságban is egyre több olyan megoldás születik, amik ugye az emberi arcot meg tudják változtatni, akár ugye filterek, vagy ilyen fillerek, nem csak filterek vannak, botoxtól kezdve, nagyon sok szépészeti beavatkozás, és el is kezdenek a lányok nagyon hamar használni olyan kozmetikai termékeket, amiket mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy 12-13 éves kislány még egyáltalán nem is ismert, vagy lehet, hogy nem is léteztek ezek az eszközök, vagy ezek a krémek, vagy szérumok, és igen, tehát a lényeg az, hogy mivel nincsen még stabil énképe egy ilyen gyereknek, az nyilvánvalóan onnan adódik össze, hogy mit lát viszonyítási alapként a környezetében, és ugye addig, amíg csak az offline térben mozgunk, addig azokkal hasonlítjuk össze magunkat, akik a húsvérvalóságban mellettünk vannak, és hát ott is vannak nálunk szebbek, ott is van, akinek szebb a haja, bőre, jobban tetszik nekünk az orra, tehát itt is megtörténik a társas összehasonlítás, és ez egy természetes folyamat. Amit a média, és aztán a közösségi média ehhez hozzátesz, az az, hogy nagyon-nagyon sok emberrel kerül összehasonlításba az a gyerek, sokkal többen, mint amit egyébként az ő szervezete elbír, és olyasmivel hasonlítja össze magát, ami vagy nem is létezik, vagy nem olyan formában létezik, vagy tényleg mögötte van mondjuk egy olyan életmód, ami csak arról szól, hogy valaki reggeltől estig a külsejével van elfoglalva, de ugye ezt nem látjuk, csak a végeredményt látjuk azt, hogy hogyan néz ki. És ez önmagában már el fogja hangolni azt, hogy mit látunk szépnek, mit látunk normálisnak, és hát hozzá lehet tenni azt, hogy viszonylag reális az az adat, hogy a 7-13 éves kor közötti gyerekek naponta körülbelül 4 órát töltenek okoseszköz képernyő előtt, és ennek a jelentős része az TikTok, meg shortsok, meg egyéb rövid videók. Van más is, de például az oktatás jellegű tartalom az minimális.
1: Jól értettem, hogy 7-13 éves gyerekek?
2: Igen, jól.
1: Tehát 7 éves korban, hát az első osztályos.
2: Nyilván itt nem tudjuk, hogy pont a 7 éves mennyit tölt, mert ez egy lengyel kutatásnak az átlaga, ez egy nagyon friss és nagyon jó módszertanú kutatás, de azok a gyerekek, akik megkapják az okostelefont ebben az életkorban, nem nagyon van okunk azt feltételezni, hogy lényegesen kevesebbet töltenek, de ha tegyük fel, ha csak 2 órát tölt, vagy csak 1 órát tölt, azért az sem kevés. Az sem kevés. És nagyon sok olyan dolog van, amit neki jobb lenne csinálni ebben az életkorban, és azok viszont el is maradnak emiatt.
1: És itt nem csak az összehasonlításról van szó, tehát arról, hogy ki milyen, hanem arról, hogy végül is egy hazug felépített világot látnak, ami nem valóságos. Ez igen. Mibe hajszolja bele őket?
2: Hát egy folyamatos megfelelési kényszerbe is. És ugye azzal, hogy megjelent az AI, és azzal, hogy igazából most már nem csak valódi emberek átműtött, átfilterezett, nagyon szépre megcsinált arca van előttünk, hanem nem létező nők, fiatal lányok, gyerekek, férfiak, cicák, kutyák, nem tudom, nem sorolom, képei is. Ezzel aztán tényleg már szinte egy ilyen irreális világba léptünk bele, és mégis az az érdekes, hogy hat ránk, hiszen az idegrendszerünk az ugye a valódi világra van kitalálva, tehát amikor látunk egy AI generált arcot, hiába kapcsol be esetleg egy idő után, hogy ja igen, ez valószínűleg AI, tegyük fel, hogy tudjuk, mert nem is mindig vesszük észre, akkor is hatással van ránk, hogy ez a jó, ez a szép, vagy e felé szeretnék menni, és hogyha valaki ebből nem tudja magát nagyon tudatosan kiszakítani, akkor elkezd valahol törekedni rá, hogy egyre inkább ilyen legyen, vagy ha erre nem képes, akkor magát fogja egyre inkább leértékelni. Tehát minden egyes ilyen találkozás egy ilyen tartalommal, ez egy ilyen kis mini boxütés befelé, hogy jaj, hát én miért nem így nézek ki.
1: Egy önbántalmazás.
2: Igen, valahol. És lehet, hogy ez nem fog egy ilyen patológiás mértéket ölteni, de pici kis finom elhangolódásokat tud ez okozni. És nagyon sokszor szülők azt szokták kérdezni, hogy mi az, ami már káros, ami már beteg, ami már függőséget okoz, de hogy az a helyzet, hogy ezekre rizikótényezőként tudunk tekinteni, mert abban a pillanatban, amikor az a 8 éves megkapja azt az okos eszközt, akkor még nem tudjuk, hogy rá pontosan hogyan fog hatni hosszú távon ez a folyamat, de nekem ez a kérdésem, hogy miért azt keressük, ami már káros, miért nem akarunk megállni egy biztonságosabb zónában. És egyébként azzal kapcsolatban, hogy a testképre konkrétan és az önértékelésre, a közösségi média, az okos eszközök negatív hatással vannak, erre nagyon sok bizonyíték van, és arra, hogy bármi jótékony hatás lenne ezen a konkrét területen, arra meg szinte semmi.
1: Köszönöm, jövünk vissza. Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus a vendégem itt az Intermedzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen hatással van a gyerekek önértékelésére az a tökéletes világ, ami megjelenik az okostelefonon. Na de hát a felnőttekre sincs túlzottan jó hatással, azt hiszem, tehát minket is érint ez a téma, de mennyiben dolgozza fel máshogy egy felnőtt, egyáltalán sikerül ezt másképp feldolgozni, kicsit jobban, vagy eredményesebben feldolgozni?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem mindannyian, akik mondjuk elmúltunk már 30 évesek, és például a kamaszkorunkat nem ebben a térben töltöttük, mi is talán megéljük, vagy akkor így a saját példámból is ki tudok indulni, hogy hogyan hat rám az, amikor folyamatosan tökéletes arcápolási rutinokat látok, és így elgondolkozok, hogy ja, amúgy ez lenne a normális, hogy tényleg ebben az életkorban, 40 közelében már nekem is 6 lépés, 8 lépés, ez kéne, az kéne. És ami nagy különbség az talán az, hogy egy felnőtt már egy valamennyivel stabilabb önértékelést birtokában, énkép birtokában találkozik ezekkel a tartalmakkal. Nyilván az énképünk, az önértékelésünk az nem egy kőszikla, ami módosíthatatlan, de azért, ha ilyen hasonlattal élnék, akkor mégiscsak egy szilárdabb anyag. De ha képzeljük el azt, hogy valakinek még nagyjából semmi fogalma nincs saját magáról, sem a belső értékeiről, sem arról, hogy a belső és a külső értékek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy mi a fontos az életben, mi az, ami nem annyira fontos, akkor már ebben az alakuló folyamatban fognak bekerülni olyan elemek, amiket onnan azért elég nehéz később kipiszkálni. Tehát, hogy mindenkire azt gondolom, hogy ez hat, mindenkire inkább károsan hat szerintem, mint pozitívan, mert önmagában ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy hogyan váltak a képek és a videók ilyen szinten az életünk részévé. Utána olvastam annak, hogy egyáltalán az, hogy tükörben néz az ember, az mióta van az életünkben. Tehát, hogy ez nem egy természetes adottság, hogy az ember fölkel, és a saját arcképével rendszeresen találkozik. Ugye nekünk ez teljesen természetes. Az ipari forradalom után nagyjából elérhetővé váltak a tükrök. De előtte ez egy kiváltság volt, hogy valakinek volt otthon egy tükre, és olyan tükröződő felületeken láthattuk csak viszont magunkat, amik nem adtak azért pontos képet. Ami azt jelenti, hogy az ember elsősorban élt a testében, és megtapasztalta, hogy milyen a testében lenni, tehát volt egy élménye a testéről, és a külvilág nyilván reagált rá, nyilván akkor is volt, aki kevésbé volt szép, vagy erősebb volt, izmosabb volt, de ott mindig a teljes személyiségünkre reagáltak, mert abban benne volt a hangszínünk, abban benne volt, hogy hogyan bánunk másokkal. Ez a fajta szétválasztódás, hogy a képünk kicsit külön életet kezd élni, vagy úgymond tárgyasulunk mi is, mint valami, amit így bámulni lehet, vagy amire egyáltalán reakciót lehet adni, lájkokat lehet adni a nyilvános felületen, ez egy nagyon új dolog, és ez azt gondolom, hogy nagyon idegen is attól, ahogy úgy, hogy mondjam, több ezer évig az emberiség próbálta élni az életét. Régen is voltak beauty influencerek, csak ugye kicsit másképp működött ez a világ.
0: És mit lehet ezzel kezdeni? Tehát ezt meg lehet állítani a világot? Vagy mi történik? Hova halad ez a folyamat?
1: Hát nem annyira jó irányba szerintem, és hát teljesen megállítani valószínűleg nem lehet, ha csak nem történik valami nagy társadalmi változás. Én így a saját kis köreimből kiindulva azon kezdtem el gondolkodni, hogy ha az ennyire elsöprő erejű, akkor csak az a megoldás van, hogy azt mondjuk, hogy hát ez a hajó már elment, már nincs mit tenni, vagy a saját kis környezetükben, akár mondjuk az lehet az egyetlen életem nekem, meg a családomé, a gyerekeimé, tudok-e olyan kis pici környezetet építeni, mikrokörnyezetet építeni, ahol másképp viszonyulunk mondjuk a digitális világhoz. Ami nem azt jelenti, hogy akkor kidobjuk az összes okos eszközt, hanem azt, hogy a arányokat javítjuk. Tehát többet vagyunk egymással, húsvér, valódi, offline kapcsolódásban. Azt jelenti, hogy később adok a gyerekemnek okos eszközt. Azt jelenti, hogy nem engedem fel a közösségi médiára. És abban az időben, amíg nem engedem fel, beszélgetek vele arról, hogy miért nem baj az, hogy szeplős. Mit jelent az, hogy kicsit van, akinek hurkásabb a hasa, vagy nem hurkás. Mit jelent a szépség, mi az érték, belső érték, külső érték. Tehát elkezdem ezt a folyamatot erősíteni, építeni, és abban bízom, hogy így egy kicsit nagyobb erővel engedem be abba az arénába, amit a digitális világ jelent, és aztán majd ő fog döntéseket hozni most, hogyha gyerekekről beszélünk. De szerintem, ha nem állunk tudatosan bele ebbe a folyamatba azzal, hogy mondjuk kicsit kivonjuk belőle magunkat, akkor ez egyszerűen elsodor bennünket is.
0: Uh-huh. Az előbb említette, hogy azért mi, akik már elmúltunk 30 évesek, ugye egészen máshogy szocializálódtunk, és valóban hát a mi életünk azért máshogy szólt, más korban voltunk gyerekek, nem volt még internet például. Szóval, hogy bennünk, amikor találkozunk a filterezett arcokkal, vagy a szépített környezettel a különböző közösségi oldalakon, akkor valóban ott van egy ilyen kritikai észrevétel, vagy ki tudjuk magunkat vonni ebből, vagy akár nevetünk rajta, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem vonódunk úgy be, nem sodródunk annyira ezzel a folyamattal, míg egy gyerek ennek sokkal jobban ki van téve.
1: Igen, mindenképp ki van téve. Szerintem a felnőttek közül is van, aki jobban sodródik, van, aki kevésbé, tehát hogy, illetve tudat alatt is ez hathat ránk. Tehát nem lehet, hogy az agyunk azt mondja, hogy ó, ez milyen hülyeség, de utána lehet, hogy hosszabban meg fogunk állni a tükör előtt, és mégiscsak megnézzük, hogy a homlokunkon nem tudom, hogy vannak a ráncok. Tehát, hogy de igen, az így van, tehát egy gyerek az sokkal-sokkal jobban kitett annak, amit lát, és nem is lehet felépíteni egy olyan tudatos eszközhasználatot, amiben sok szülő most reménykedik, hogyha elég sokat beszélgetek a 7 évesemmel, akkor majd. Tehát a gyerekeknek a belső erőforrásai egyszerűen ebben az időszakban, ebben a életkorban nem elegek ahhoz, hogy ebben az egész digitális világban ők egyedül megállják a helyüket.
0: Meg hogy ezt átlássák.
1: Hát persze.
0: Jövünk vissza. Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo. Mit tesz a közösségi média a gyerekek önértékelésével? Hát nagyon dióhéjban így foglalható össze az, amiről Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal beszélgetek. Ugye az előbb arra utalt, hogy az, hogy a szülő otthon megpróbálja valahogy korlátozni az okostelefon használatot, az sok esetben kevés. Na de mégis mit tehet?
1: Hát egyrészt az már nagyon jó, ha megpróbálja korlátozni, mert hogy tisztában legyünk így az arányokkal, nagyon sok szülő nem korlátozza. És ha már itt egy rádióban ülök, akkor így klinikai szakpszichológusként, 4 gyerekes anyukaként, digitális témával foglalkozó szakértőként ezt nagyon fontosnak tartom, ezt az üzenetet, hogy korlátozni kell. Tehát, hogy ez nem járható út, hogy odadunk egy eszközt a gyereknek, és csak úgy használja ezt az eszközt. Tehát egyrészt én azt javaslom, hogy minél később legyen saját okos eszköze, mert a saját okos eszköz az egy vízválasztó. Onnantól kezdve, hogy az az övé, és viszi magával a buszmegállóban, oké, hogy a suliban le kell adni, vagy ki kell kapcsolni, de mégiscsak lesz egy csomó olyan időszak, amikor nekünk nem nagyon lesz róla fogalmunk, hogy ő azt mire használja. Ha már van, akkor meg nagyon érdemes különböző szűrőket rátenni, megbeszélni, hogy időben mit korlátozunk, és aztán ellenőrizni is. Mert csak azt mondom a gyerekemnek, hogy figyelj, réci, 1 órát képernyőzzél. Erre azt tudom mondani, hogy mindenki csekkolja le a saját képernyő idejét felnőttként, hogy az 1 óra-e. Valószínűleg nem. Tehát az a 7-8-9 éves gyerek sem 1 órát fog használni. De ezen túl a szabályokon, családi kereteken túl szerintem nagyon fontos az, hogy legyenek olyan témák, amiket akár előre átbeszélünk a gyerekekkel. És ez nagyon furcsának tűnik szülőknek. Én írtam el kapcsán egy gyerekkönyvet is, és az egész ötlet
0: onnan... Ez a pisztrángok, szevasztok!
1: Igen. Onnan indult ki, hogy azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnék beszélni mondjuk a 12-13 éves gyerekemmel, sőt már akár a 7-8 éves gyerekemmel arról, hogy hát bizony, ha az internetet használod bármilyen formában, akár nem saját eszközön, akkor fogsz találkozni felnőtt tartalmakkal. És nagyon sok szülő ezen megbotránkozik, hogy hát miért kéne a 7 éves gyereknek a pornográfiáról bármit is tudnia. Erre az a válaszom, hogy nem konkrétan a pornográfiáról kell bármit is tudni, hanem arról, hogy ez sajnos egy létező jelenség, hogy fogsz mesztelen nénit látni esetleg, vagy olyan képeket, és akkor mit csinálj? A gyerekek átlagosan 10-11 évesen találkoznak először ilyen tartalmakkal. Tehát onnan indult az egész könyvemnek az ötlete, hogy hogyan tudjuk egy történetbe beleágyazni azt, egy gyerek családi nyaralás történetébe beleágyazni azt, hogy a testünkre vigyázunk, hogy a testünk az egy érték, és azt nem mutatjuk meg bármikor bárkinek, és más sem kérhet tőlünk bármilyen fotót, és ha valaki olyan videót mutat, vagy kér tőled, akkor mit csinálj? Mert hogy a prevenció, vagyis a megelőzés az akkor megelőzés, ha előbb történik valami beszélgetés a gyerekünkkel, mint ahogy őt érné már valamilyen káros folyamat, és hogyha a számokból indulunk ki, akkor sajnos a 11-12 éves gyerekek jelentős része már véletlenül is belefut ilyen tartalmakba. Tehát, hogy vannak olyan beszélgetések, amiket sajnos ebben a világban már hamarabb le kell folytatnunk a gyerekeinkkel, mint amit esetleg 20 éve kellett. És ehhez ez a könyv ez sok segítséget tud adni, de nyilván nagyon sokféleképpen meg lehet fogni azt, hogy például beszélgetek a fiammal, lányommal arról, hogy ő hogyan látja a saját testét. Hazajön a gyerekünk, spontán is fog olyanokat mondani, hogy magát kritizálja például, hogy jaj, meg én milyen kövér vagyok, fogyókúrázni akarok, mondja a 10 éves, a 11 éves. Mit mond erre a szülő? Vagy esetleg valaki másnak a testére tesz megjegyzést a gyerekünk. Ezek mind olyan lehetőségek, amikor elkezdhetjük őt segíteni, tanítani arra, hogy hogyan viszonyuljunk a saját testünkhöz, mások testéhez. És ezek a beszélgetések nagyon sokat fognak jelenteni majd később, amikor intenzívebben használ digitális eszközöket, közösségi médiát. Én ezt hívom egy ilyen belső védelmi rendszernek. Tehát, hogy felépítünk olyan kis izmokat, most, hogyha ezek lelki értelemben is vehetjük izmoknak, vagy készségeknek, amik utána őket védeni fogják.
0: És a túlzott okostelefon használat még csak egy dolog, de hogy mi történik akkor, hogyha a gyerek online zaklatás áldozatává válik? Tehát milyen érzelmi és viselkedésbeli változásra lehet felfigyelni akkor, ha erről nem beszél, vagy nem tudja, hogy ez az, csak szenved tőle?
1: Igen, hát ezek nagyon fontos kérdések, mert hogy legalább 10-11%-a érintett már ennek a kicsi korosztálynak is. Tehát itt megint azt mondom, hogy az érv, hogy miért ne adjunk saját okos eszközt, az például ez, de ha már kialakul, nagyon sokszor, tehát nem specifikus tüneteket fogunk látni, nem az fog történni, hogy van egy konkrét tünet, ami csak a cyberbullyingnál jelenik meg, hanem azt fogjuk látni, hogy a gyerekünknek a viselkedése, vagy az érzelmi hangulati állapota megváltozik. És ez kicsit egy ilyen nyomozás szülőként. Tehát azt látom, hogy a gyerekem, aki eddig alapvetően vidám volt, most bemegy a szobájába, becsapja az ajtót, vagy azt látom, hogy dükitörései vannak, vagy azt látom, hogy nem úgy eszik, azt látom, hogy rejtegeti a telefonját, mintha ki lenne sírva a szeme, romlanak a jegyei. Ebből ugye még nem tudjuk, hogy pontosan mi történt a gyerekünkkel, de a szülő az ismeri a gyerekét, jó esetben, vagy reméljük, és ha ilyesmit lát, akkor érdemes megkérdezni, hogy mi történt. Látom, hogy valami baj van. Mondd el, hogy mi történt veled, vagy megbízhatsz bennem. És hogyha még ezek után sem mondja el, akkor én azt gondolom, hogy egy 14-15 éves kor alatti gyereknek a szülő meg jó, ha megnézi a telefonját. Tudom, hogy ez sokak számára felháborító, de hát gondoljunk bele, hogy ott milyen veszélyeknek van ő kitéve, és mi vagyunk a felelősek az ő fizikai, az ő lelki, az ő szexuális és egyéb egészségért. Tehát, hogyha sok beszélgetés során sem derül ki semmi, és nem mondja el, akkor azért erre, és nem derül ki mások például, ami nyilvánvaló, akkor mondhatjuk azt, hogy ne haragudj, de én örülnék, ha most átfutnánk akár
0: együtt. Éppen gondoltam, hogy ezt nyíltan kell kommunikálni.
1: Abszolút, nem titokban. Nem a háta mögött. Nem. Nem, de én egyébként azt gondolom, hogy amikor adunk egy okos eszközt, akkor érdemes erről is beszélni. Figyelj, lehetnek olyan helyzetek, hogy haragudni fogsz rám, de a biztonságod érdekében én ezt megteszem. Ezzel nem fog minden szülő egyet érteni, de talán azért is, mert ugye számunkra ez olyan érzeteket kelt, mint amikor a gyerekkorunkban a szüleink elolvasták esetleg a naplónkat.
0: Hát az elég
1: ugye? Az egy nagyon kellemetlen. Igen, nagyon. Mert hogy ez is egy privát dolog, és nyilván van benne egy csomó ilyen nagyon személyes, de a naplóban mi nem kapcsolódtunk az egész univerzummal, úgymond, meg az egész külvilággal. Tehát az egy belső, személyes valaminek a leírása. És ha ezt a szülők egyenértékűként kezelik, hogy én ugyan nem olvasom el az üzeneteit, mert az ő privát élete, oké, de abban a privát életben ő lehet, hogy 20-30 másik emberrel van kapcsolatban közvetlenül, és még ki tudja, kikkel. És hát azt azért nem tudom, hogy hány szülő tudja, hogy WhatsAppon például hiába a gyereknek nincsen közösségi média profilja, és Viberen is rendszeresen találkozom azzal a praxisomban, környezetemben, hogy az osztálycsoportot létrehozzák alsóban ott, és tényleg erre használja csak a gyerek, és mégis idegenek meg tudják őket keresni, és idegenek tudnak nekik üzeneteket írni. És ezek sokszor hát szexuális tartalmú üzenetek.
0: És mit kezd ezzel a közösség? Hiszen akkor ezt a teljes osztályközösség látja, ugye? Vélhetően a tanár is.
1: Hát, hogyha ez általában nem csoportban történik, aha, maga, hogyha mondjuk egy idegen ír rá, de a csoportban történő zaklatást, az sokszor a tanár azért nem látja, mert létrehoznak a gyerekek maguknak, igen, is csoportokat, majd a csoportokból még kisebb alcsoportokat, és aztán ott ember legyen a talpán, aki leköveti, hogy ki kinek mit küldött és mit zárt le, vagy kit zárt ki honnan, de azért nagyon érdekes folyamat, hogy a külvilág, vagy a, hogy mondjam, akik csak szemlélői ennek a bullyingnak, ők mit tesznek. Mert egyébként rajtuk van a világ szeme, őket lehetne leginkább megmozgatni arra, hogyha te azt látod, hogy valaki valakit bánt az offline térben, vagy az online térben, akkor ezt és ezt csináld. És azért gondolom fontosnak a prevenció, tehát például a könyvemben is van egy teljes fejezet a cyberbullyingról, hogy ha a gyerek már előre ismeri ezeket a fogalmakat, akkor amikor történik vele, akkor az össze fog állni neki a kép, és sokkal jobban fogja tudni, hogy mit tegyen.
0: Igen, nem pedig utólag húzódik vissza, mert annak lehetséges egy ilyen következménye, hogy megrémül, azt sem tudja, mi történik.
1: Persze, persze.
0: És magába fordul, és akár egyéb viselkedés változásokban is tetten érhető. Tehát akkor ideje korán fel kell készíteni.
1: Így van, így van.
0: Jövünk vissza a Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal.

stúdióban Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus. Arról beszélgetünk, hogy vajon mit lehet tenni azért, hogy a gyerekeinket hát annyira ne befolyásolja a közösségi média filterezett, akár tökéletes világa. Mit lehet tenni a családban azzal a problémával, amikor a

0: fog. Esetleg emiatt kiközösítik, és ugye ez egy ilyen spirált indít el, hogy a többség valójában lehet, hogy nem akarná, de elindul ez a dominó. És hát ez egy valódi probléma. Erre találta ki több külföldi mozgalom azt, hogy mi lenne, hogyha a mikroközösségeket, kis közösségeket hoznánk létre, ahol közösen egyezünk meg abban, mi szülők, hogy nem veszünk a gyerekünknek X ideig okostelefont. És ennek azért van értelme, mert valóban, amikor a gyerekünket védeni szeretnénk, akkor nem elég egy ilyen nagyon-nagyon szűk környezetben biztonságot létrehoznunk, mert pontosan az internet és a közösségi média az kitágította ezeket a tereket. Tehát, hogy a családba már bejön az, amit a barátja mutatott neki a telefonján, és én úgymond hiába védem őt, hogyha mindenhonnan, máshonnan ez eléri. Tehát ez a közösségépítés azt gondolom az egyetlen reális lehetőség, ami ráadásul a legjobb, hogyha alulról jön, tehát egy szülő meg tudja beszélni a többi szülővel azt, hogy mi lenne, ha első osztályban, másodikban, alsóban, egész általános iskolában nem vennénk a gyerekünknek közös okostelefont, és ez egy közös döntés lenne.
1: Biztos, igen, hogy lenne valaki, aki ezt megtöri.
0: Biztos, hogy lenne, de akkor is már létrejön egyfajta közösségi norma.
1: Meg gondolkodás erről.
0: Így van, meg egy párbeszéd, egy beszélgetés erről, és például pont innen megyek egy iskolába, ahol egy alternatív szülőértekezletet tartok, és a szülők feltehetik ezeket a kérdéseket, hogy aggódunk, gondolkodunk, próbálkozunk, nem sikerül, mit csináljunk. Tehát elindul egy folyamat, és egyébként már most van több olyan gyerek, több száz olyan gyerek az országban, akik ennek a kezdeményezésnek a keretében legalább egy évig, két évig, három évig, négy évig egy olyan kis közegben tudnak élni, ahol az osztálytársaiknak sincs, vagy a többségnek nincs okostelefonja. És én már ettől nagyon boldog vagyok, mert ez azt jelenti, hogy van az országban körülbelül 200, 300, 400, nem tudom pontosan hány száz gyerek eddig egy nagyon friss kezdeményezéstől, akinek segítettünk abban, hogy egy kicsit könnyebb legyen az élete. Mert hogy én azt azért nagyon hiszem szülőként, hogy nem dőlhetünk hátra, és nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát már mindegy. Bármennyire is nehéz, akkor kell keresnünk azokat az utakat, módokat, ahogy mégiscsak tudunk segíteni a gyerekeinknek. Mert ha nekünk ennyire nehéz, akkor gondoljunk bele, hogy neki mennyire nehéz 7 évesen. És ezt a fajta kontrollt, ezt a felelősséget mi nem terhelhetjük rá a gyerekekre. Jó, hát ha annyira kéred, akkor jó, akkor megveszem. A gyerekeknek a szükségleteit ki kell, hogy elégítsük, de nem a vágyait. És nagyon sokszor ez a mostani gyereknevelésben összekeveredik, hogy mi az, ami egy valódi szükséglete a gyerekemnek, és mi az, amire vágyik. És hogy mennyire tudok én szülőként frusztrációt okozni a gyerekemnek, mert egyébként, hogyha nem veszek meg neki valamit, amit ő szeretne, bizony ő frusztrált lesz. A gyerekemnek lesznek rossz érzései, rosszul fogja magát érezni, és szenvedni fog, akkor is, hogyha nem a betevő falatról van szó, de akkor is ez egy szubjektív szenvedés. És ezért ezt látom ugye pszichológusként is, hogyha ezt a szülő a saját bűntudata miatt nem tudja lekezelni magában, hogy egyébként én tudom, hogy mi a jó a gyerekemnek, most lehet, hogy kiborul, de én szeretem őt, és neki ez hasznára lesz hosszú távon. Én vagyok az, aki a hosszú távot látom. A gyerekem az 5 percet látja, meg az 1 órát, és én elviselem azt, hogy ő most haragszik rám. De én szeretem, és majd megnyugtatom, és majd föl nevelni, mert folyamatosan a bűntudat, meg a közösségnek a kívülről jövő nyomása fog bennünket irányítani, és lényegében akkor mi történik? 7 éves gyerekek vágyai után mennek felnőttek is.
1: És hát egy felnőtt van annak az információnak a birtokában, hogy mi történik a gyerekkel, hogyha a vágya teljesül.
0: Így van.
1: Hogy milyen világba csöppen be, hogy sokkal jobb lenne oda később.
0: Így van, így van. És hát persze ehhez mi hozzátehetjük azt, hogy akkor adunk neki alternatívákat, offline programokat, kapcsolódunk hozzá jobban. Tehát ez is a szülői oldalról ez sokkal megerőltetőbb, mert nekem mondta egyszerűen a gyerekem, amikor így nagyon könyörgött okos eszközért, hogy írt egy listát, így én nagyon kis akkurátus a fiam, és az volt az egyik érve, hogy hát hogyha kapnának okos eszközt, meg nagyobb lenne a képernyőidő, akkor sokkal könnyebb lenne a nevelésük. És hát ezzel egyetértek, hogy valóban könnyebb lenne a nevelésük. Csak
1: hiszen nem kell rá odafigyelni.
0: Igen.
1: Milyen okos.
0: Igen. Igen.
1: Egyébként, amit az előbb mondott, hogy budapesti iskolákba jár, alkalomszerűen vagy rendszeresen, az a várj a telefonnal, így program van. Részeként valósul.
0: Igen, igen. Van egy kezdeményezésünk,

0: telefonnal.hu oldalon elérhető, és itt találnak a szülők, érdeklődő pedagógusok megállapodás mintát, amit ki lehet nyomtatni, be lehet vinni az iskolába, levélmintákat, hogyan hívjuk fel a többi szülő figyelmét, az osztályfőnök figyelmét, az igazgató figyelmét arra, hogy van ez a kezdeményezés, érvek vannak fönn, cikkek vannak fönn, mind ingyenesen elérhető, és így a kapacitásunk erejéig Budapesten is, és a vidéki városokban is tudunk vállalni egy-egy ilyen alternatív osztályfőnöki órát, de nagyon sok anyag fönt van, elérhető.
1: És a szülők befogadóak?
0: Abszolút, igen. Tehát vannak, akik szkeptikusabbak, és meg lehet őket győzni, vannak, akiket nem lehet, de már az nagyon nagy dolog, hogyha egy 25 fős osztályból 15 szülő megállapodik. Ugye ennek nincs kötelező érvénye arra a másik 10-re, aki nem akarja, ez nem egy jogi dolog, ez inkább egy ilyen elhatározásnak a kinyilvánítása, de már akkor lesznek gyerekek, akik egymással tudnak más dolgokról beszélgetni, és nem az van, hogy mindenki egy bizonyos sorozatról, játékról, akármiről beszél, és van az én gyerekem, aki kimarad.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Jó volt, hogy eljött és mesélt erről. Köszönöm szépen, abszolút aktuális. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintű pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás, ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán erősödik a forgalom a városhatártól, illetve lelassul az előrejutás a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt. Lezárják mától várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben mától a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden, azaz holnap délelőtt 9 órától 17 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt kedves hallgatóinknak, mindenkit köszöntök innen angyal földről a hangokkal, a hétfői mozgalmassággal együtt, mert hogy október 12-e van hétfő, ha arra kíváncsiak, hogy mikor lesz karácsony, és ez egy nagyon fontos dátum, akkor elárulom, hogy 73 nap múlva már éghetnek majd a gyertyák, és készülhetnek a mindenféle finomságok. Na de majd később erre visszatérünk, hiszen ma először beszéljünk arról, hogy a görög Nikolaos néve szláv változatából származó Miksa névnap van, őket lehet szabad kötelező fölköszönteni, és erre az ünnepre fölfűzve mi ma foglalkozunk képzőművészettel, látható természettel, illetve látható bábokkal, amik nem csak bábok, hogy feloldjam az összes rejtélyt. A reggeli express rovatunkban a Négyszöglet 2026 című kiállításról beszélgethetünk, az elkövető Forrai Ferenc, aki érzékeny az irodalomra, aki érzékeny arra, hogy itt sok jó főváros van a régióban, és az ő négyszöglet sorozata egyébként már több mint 10 éve tart, piros, sárga, zöld, kék, ez még nem négyet jelent, ezek csak a közös emberi nevezők, amiket használ ő, mármint Forrai Ferenc színekben, illetve rengeteg vers, Bereményi Géza, Petri György, Nádas Péter, Kerényi Grácia, Tóth Réka, Ágnes egy-egy művének érzékeny és geometriába transponált képe, vagy valamiféle vizualitása látható, és hát a legfontosabb, hogy az Artus Kortárs művészeti stúdióban. Aztán a látható természet, a Magyar Kertörökség Alapítvány őszi eseményeiről számolunk be, illetve hát a budai Vármátyás király korában kialakított forrás-víz ellátó rendszerét kutató dr. Bicsánszki Ádám vízjogásszal beszélgethetek a vízről. Hát ha máskor nem, ezen a nyáron megtanulhattuk, hogy mennyire fontos, hogy a kertek mennyire fontosak, az gyönyörű. A Tájkép című filmsorozat, én néhány epizódját láttam, az is gyönyörű, ez díjazott lett, Aténban adták át a díjat, úgyhogy itt leszünk majd, és jókat kertezünk. Én tudom, hogy ilyenkor hétfőn reggel nem mindenki ezzel foglalkozik, de ha picit hátradőlnek, becsukják a szemüket, akkor az iménti két téma, tehát képzőművészet és kert, biztos, hogy gyönyörűséget hoz a fejekbe, és a jóság is itt lesz majd a Budapest Bábszínház új évada, ugyanis legalább 3 bemutatóval készül. Vannak darabok, amik kifejezetten oda készültek, vannak, amik kísérletiek, mert hogy van kísérleti stúdió, illetve ennek pályázata is. Itt lesz majd az igazgató Ellinger Edina, aki egyben bábszínész is, és nagyon jót lehet vele az újratervezés évadáról beszélni. De az újratervezés előtt talán az egyik legaranyosabb, elnézést a kifejezésért, születésnap, hiszen 1935. október 12-én született Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz operaénekes, a 3 tenor egyike, az északországi Modenában, viszonylag szegény családban, aztán az apuka hatására kórusokban kezdett el énekelni, de egyébként tanárként, és hát kellett a pénzbiztosítási ügynökként is dolgozott. Reggio Emilia városában debütált 1961-ben, 1963-ban már ott tart, hogy beugrott a londoni Covent Gardenben Giuseppe Di Stefanot helyettesíteni, és akkor most már nem fogom felsorolni a világhírű tévés szerepléseket, meg a fiatal tehetségek számára indított versenyek megnyerését, de azt beszélem és mondom, hogy a fociban 1990 olaszországi labdarúgó világbajnokság, a hivatalos dal az az övé, Hyde Park 150 ezeren, és még nagyon-nagyon sokan, és hogy jön ide a karácsony, hogy találtam egy olyan dalt Luciano Pavarottival, amit majd ezek szerint 73 nap múlva énekelünk, amikor nem október 12-e lesz, hanem karácsony, de az biztos, hogy akkor is lesz klasszik nyitány.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És mielőtt még gondolatot ébresztenénk, tematikánk szerint most az ősszel, ami nagyon fontos, hiszen benne élünk, és most már meghozta a csípősségét is, nem csak az indián nyarat. Tényleg elbarnultak, tényleg elrozsdásodtak, minden itt van. Na szóval még előtte az 1935-ben ezen a napon született Luciano Pavarottiról, mert eljutottam körülbelül 1981-ig, de hát nagyon jól tudjuk, nagyon jól tudják, hogy összeállt a három tenor 1990-ben. Még egy futballvilágbajnokság, de csak az én kedvemért, és egyébként, ha már szegény családból való származást említettünk Pavarotti kapcsán, akkor meg kell említeni, hogy mindig is nagyszabású szabadtéri koncerteket is tartott, mert szándékában állt, hogy a legszebb áriákból és a legnépszerűbb dalokból összeállított műsorával azokhoz is szólhasson, akik amúgy nem tudnak, vagy még nem akarnak operaházakba járni. És aztán jött később a szeretet. És itt van természetesen az ősz, Robert Lee Frost jó voltából, 1874-ben született, a 20. század egyik legjelentősebb és legnépszerűbb amerikai modern költője, egyben drámaírója is, csak szólok, hogy négyszer kapta meg a rangos Pulitzer díjat, munkásságára leginkább Új-Anglia vidéki életének realista ábrázolása, a mindennapi beszélt nyelv mesteri használata jellemző, és itt van neki, és tőle az Október című műve, egy október reggelről szól, ezt a reggelt kéri meg Frost arra, hogy lassítsa le az idő múlását, és tényleg csak egy kicsi idézet, ó csendes, szelíd októberi reggel, megszólítás, kezd lassan e nap óráit, hadd tűnjön kevésbé rövidnek, gondoljunk bele. Tényleg jobb lenne, ha rövidebb lenne, azaz, hogy hosszabb lenne. Azaz ilyen az ősz, meg ilyen az útravaló, és ilyen a Klasszik Nyitány október 12-én. Maradjanak velünk, hallgassanak minket, hogy röviden vagy hosszan önökön múlik.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, kora 11. kerületben invitálom önöket az Artus Kortárs Művészeti Stúdióba, amit 1985-ben alapítottak, ez egy független kortárs összművészeti társulat, színház is több mint 100 előadással, ugyanakkor a 2000 négyzetméteres elhagyatott gyárépületben kialakítottak egy alkotóműhelyt, az Artus Stúdiót és az itt alkotó 30 művész kollektíváját, valamint az egyesületet, mely mindehhez az intézményes hátteret biztosítja, de a komolyság helyett most néhány szám október 8-án nyílt és október 27-éig látható Forrai Ferenc kiállítása. Kezdhetek folytatódni címmel, de ez szerves része a négyszöglet sorozatnak, ami 10 éve indult. Itt az Artusban sok-sok irodalommal, sok-sok fővárossal, sok-sok képpel és persze a beszélgetéssel itt a reggeli expresszben Forrai Ferenc képzőművésszel.
2: 10 éve kezdődött a négyszöglet sorozat, nagy szakaszát mutatja be most így a sorozatnak. Nagyjából olyan 2-3 évente mutattam be eddig több helyszínen, most egy újabb fejezete és egy régi fejezetéhez kapcsolódó munkákat mutatok be. Mindent így átforgatok képpé, és így a saját szimbolikám formájában, rendszerében jelenik meg is. Nagyjából én ezeket ábrázolom, és a különböző sorozatoknak a módszertanai veszem alapul, és hogy az adott sorozat szimbolikája és formai, amit is a sorozatot alakítja, azt a rendszert használom ahhoz, hogy megfogalmazzam ezeket a gondolatokat vagy témákat, amiken dolgozok az adott sorozaton belül. De az irodalom az valahogy mindig beépül szinte minden munkámba, ilyen észrevétlenül. Biztos így az olvasás, meg így a mindennapok során így, hogy az ember szöveggel kapcsolatba kerül, én vizuálisan fogalmazom meg így a gondolataimat, az megy írásba, szóba kevésbé. Segítség, hogyha már valaki ezt jól megfogalmazta, azokat a gondolatokat, érzéseket, helyzeteket, akkor így ezeket így tudom társítani, és hogyha elolvasom, akkor én ezt átforgatom egyből az én forma világomba, és akkor így azzal a tapasztalásaimat összegzem, és hogy azok számomra egy ilyen állapotoknak így az ábrázolása, ami számomra is egy ilyen jó viszonyítási pontot ad időközönként visszatekinteni, vagy arra építkezni, ezen így tovább dolgozni. Nem ez határozza meg a sorozatot, vagy a témát, ezek mindig ilyen véletlen során alakulnak ki, ezek a csinálás közben jönnek létre, ezek a véletlen szerűen szerendipíti lehet ilyen alkalmak, amikor úgy csinál az ember valamit, és közben, amivel találkozik, vagy ami előbukkan, azok úgy jó irányba, vagy kevésbé jó irányba mozdítja el, de hogy ez a folyamat közben ez úgy új ilyen jelenségeket és helyzeteket ad, ami mondjuk ebben az esetben, ennél a kiállításnál ez az öt irodalmi mű került így a középpontba. Persze fontossá váltak most így ebben a helyzetben, de úgy ugyanolyan jelentőséggel bír, mint az összes többi. Ez nagyjából olyan több mint 100 szerzőnek a munkájának a feldolgozását jelenti így a 10 év alatt. A négyszöglet az a kölcsönhatásokról szól. És valójában minden munkám, amit így vizsgálok, ez a kölcsönhatásokról szól, rólunk. Mondjuk róla, most ebben a helyzetben mi halmazok vagyunk. És a halmazok összeérnek, és metszet keletkezik, ez egy kölcsönhatás. És valójában ezeket, hogyha távolabbról nézem, akkor már nem személyeket látunk, hanem közösséget, társadalmat, és hogy ezeknek a hatásait egymásra, közvetlenül vagy közvetve. És valójában a négyszöglet erről szól, és én ezeket ábrázolom. Szín és formai szimbolikával. De hogy ennek van egy olyan alapja ennek a sorozatnak, hogy ez úgy indult el, hogy egy 10 évvel ezelőtti eseménysorozaton voltak vendégországok. És én ennek a 4 közép- és kelet-európai vendégországnak a fővárosait vettem alapul, és azon kezdtem el így dolgozni, hogy hogyan tudom ezeket úgy ábrázolni, hogy ez vizuálisan megfogható legyen, akár egy helyzetbemutatás, vagy egy érzelem. Különböző módokon kezdtem ezen dolgozni, de az volt így a kulcs ennek az egésznek, hogy a 4 fővárost vettem alapul. A 4 pontot, ahol elhelyezkedik földrajzilag ez a 4 főváros, azt vettem alapul, ezekre függőleges és vízszintes vonalakat állítottam, és ezeknek a metszés pontjaiból alakult ki egy olyan négyszög, aminek egy sajátos arányrendszere, aránya van, és hogy ez az arány adta meg az egész sorozatnak az arányrendszerét. És akkor így valójában ezek voltak az alaphalmazok, és ezeknek az elmozdulásából jött létre, és ezeknek a vonalaknak a rajzolatából egy rátszerkezet, ami alapot ad arra számomra, hogy egy bizonyos sajátos formai arány és ritmusrendszerrel tudjam ezeket ábrázolni, és ettől lesz olyan négyszögletes ez az anyag. És hogy ez nem szögletes számomra, hanem sokszor használom azt is, hogy kerek szögletek, mert hogy a szögletes formákba a kerek formák kiskat is be lehet zárni. Ezek érzékenyé válnak, hogyha olyan kompozíciós formában jelenítem meg szín és formai kapcsolódással, hogy ezek így ellágyulnak, ezek az éles találkozások. Én ezzel fogalmazom meg így az én saját érzelmemet és a saját benyomásomat, ahogy átélek egy ilyen kölcsönhatást bárkivel, vagy elolvasok egy valamit, ami kapcsán úgy vannak ilyen összekapcsolásaim, és hogy ettől válik az én véleményem is, vagy meglátásaimmal is, hogy én azt gondolom, hogy ettől válik úgy emberi. Ez csak egy benyomás, olyan, mint mindannyiunk számára egy régi gyerekkori emlék, az sem olyan nagyon erős körvonala jelenik meg, hanem csak egy ilyen puha, valami jó valamiként. Sokszor ezt már nem tudjuk annyira úgy leírni, csak úgy körbeírni, hogy ez vajon mi volt, vagy mi lett, és ilyenkor behelyettesítjük. És a behelyettesítés az a legkönnyebb az, amikor szimbolikus formákkal és színekkel ezeket úgy társítjuk, és hogy ezek számomra is ilyen emlékeztetők, mert hogy nincs memóriám teljesen, így nagyon mindent elfelejtek, és hogy ezekkel így magam számára úgy tudok adni valami viszonyítási pontot, kapaszkodót, ez lehet, hogy egy hét múlva vagy egy év múlva teljesen más lesz. A négyszöglet alapja ez a vizuális nyelv rendszerre számomra olyan, mint egy beszélt bármilyen nyelv. Ugyanúgy a nyelvünk is folyamatosan alakul, a társadalmi változásokat, a technológiai változásokat, mindent így lekövet, és hogy formálódik folyamatosan. Persze a gerince megmarad, meg a lényegi része, de hogy így mindenhez így alakul. És ugyanúgy alakul a négyszöglet is így a különböző változásokhoz, az én és a környezetem változásaihoz.
1: És most úgy változtunk, hogy október 27-ig látható, tehát a négyszöglet 2026, a Kezdhetek folytatódni címmel Forrai Ferenc egyéni kiállítása az Artusz Kortárs Művészeti Stúdióban. Ha már beszéd, ha már irodalom, ezúttal Bereményi Géza, Petri György, Nádas Péter és Kerényi Grácia, valamint Tóth Réka Ágnes egy-egy művének érzékeny geometriába transponálása van napirenden. Ez nem egyszerű és nem egyszeri kísérlet, ez következetesen illeszkedik, tehát legfrissebb állomásként az előző megállókhoz, amit a vezetőnek, a sofőrnek köszönhetünk, illetve hát a reggeli expresszon a beszélgetést is Forrai Ferenc tervezőgrafikusnak és képzőművésznek irány, tehát az Artusz Kortárs Művészeti Stúdió.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Kezdjük gyönyörű hölgyekkel a reggeli Express főváros centrikus program ajánlóját, irány a 8. kerület, 5 Pacsirta utca, 5 Pacsirta szalon, ma este 6 óra, két gyönyörű hölgy, a duo Szera Saxofon Hárfa duo, Razvaljájeva Anasztáziával és Szelejó Erzsébettel. A mai estén Bartók Béla és Claude Debussy művei mellett napjaink magyar zeneszerzőinek, Horváth Márton, Levente Hollós Máté és Virág András Gábornak is az alkotásai fölcsendülnek. Ez egyébként egy kortárs zenei sorozat része, amely idén már 10. évadával lépett, a sorozat házigazdája pedig Madarász Iván zeneszerző, a célja pedig, hogy a kortárs magyar zenét hozzák közelebb a közönséghez, még egyszer gyönyörűségekkel, vagyis hogy a duo Szerával, akik kamara koncerttel várják önöket az 5 Pacsirta szalonban, ma este 6 órakor. Aztán pedig csütörtök, az egyik legszebb helyszín a Rumbach utcai zsinagóga telik majd meg este 7-kor Franz Schuberttel és az Osztrák-Magyar Monarchia zenéjével, az Omike és a Budapesti Fesztivál zenekar közös zongora és orgona koncertje. Ez a zsinagógában a Lauder iskola diákjainak előadásában, illetve hát a Budapesti Fesztivál zenekarral, Schuberttel, Eredit Salamonnal és erdélyi népzenékkel, valamint még sok-sok nagybőgővel, cimbalommal, úgyhogy itt is érdemes már előre megtölteni csütörtökön este 7-kor a Rombach utcai zsinagógát. Meg persze béke is kell a nagyvilágba, úgyhogy közös nemzetközi zongora este a világ békéért, illetve jótékonysági koncert a hajléktalanok szociális támogatására. A jó ügyért a koncert csütörtökön este 7-kor a Régi Zene Akadémián, a Vörösmarty utcában élvezhető. Terítéken Chopin, Schubert, Bartók, ifjabb Johann Strauss, akik pedig elhozzák a békét gyönyörűen Clara B., Anna Maria Kyun, illetve Su Yeon Kim és az ő zongorájuk. Úgyhogy önök is törekedjenek a békére. Aztán törekedjenek arra is, hogy egy pici nosztalgia beleférjen az életükbe. Ma este 6-kor a B32-ben, a Bartók Béla út 32-ben, ez egy galéria és kultúrtér. A mással hangzó sorozatban Török Ferenccel lehet beszélgetni. Mi más lenne az apropó, mint hogy 25 éves a Moszkva tér. Úgyhogy Gréci Zsolt, Török Ferenc, egy kis nosztalgia, némi nemű csalamád és hamburger, meg minden, ami akkor még volt. És legyen még, úgyhogy élvezetet és nagyon jó szórakozást kívánunk minden programunkhoz, minden hallgatónknak.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A mai napon térségünkben alapvetően felhős idővel indul a reggel, ám napközben fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet, és részben napos, kellemes őszi időre van kilátás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali érték pedig elérheti a 10 fokot. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyeléseink alapján, ha Miksa napján tiszta a reggel, akkor hosszú és enyhe őszre számíthatunk. A hűvös indulás miatt reggelre egy meleg átmeneti kabát és egy sál viselését is javaslom. Köszönöm a figyelmüket! Legyen sikeres napjuk!

Klasszik Rádió 92, egy október 12-én hétfőn, egy picivel 3:48 után, akkor újra tessék felköszönteni, vagy gondolni a miksákat, illetve miksákra, attól függően, hogy a mondat melyik részével értenek egyet, tehát a görög Nikolaosz néve szláv változatából származik, győzelmet és népet jelent, vagy a nép ragyogását. Nagyon jó, hogy a miksák gondolnak ránk, mi pedig a miksákra. Tényleg boldog névnapot. Akad azonban még rendkívül érdekes névnap, például a Pilár. Hölgyeknek adják, spanyol eredetű női név, nem fogják kitalálni, de hát furcsa, pillér, avagy talapzat megjelöléssel, vagy jelentéssel, Szűz Mária egyik megnevezéséből származik, kell nekünk a fundamentum, de az egy teljesen más szó. Mindenesetre kedves pilárok, ha léteznének, bár utána néztem az elmúlt 13 évben ezt a keresztnevet, nem adták, szóval boldog névnapot. Itt van még rendkívül aranyosan és tündöklően a tündöklő nemes jelentésű Szeráf, Szerafin, Szerafina, a héberből

nézzük meg. Jó, most győzött még ezek szerint Gulácsi, úgyhogy a születésnaposként egy gentry családból származó Gulácsi Lajos Kálmánról mesélnék önöknek a kultúra.hu jó voltából. Ő 1882. október 12-én született Budapesten, de persze Parti Nagy Lajosról sem feledkezem meg, csak így visszatérve. Apja elvesztette állását Pesten, a MÁV napidíjas mérnökeként tartotta el családját, hát nem túl gazdagon. A tehetséges festő egyébként a Szerénység Laka című festményét már gimnazista korában kiállította. Aztán jött a mintarajziskola, ott Balló Ede tanítványa lett, de tulajdonképpen autodidaktának tekinthető. Aztán elutazott Rómába, Firenzébe, ott beiratkozott a festészeti akadémiára. Aztán egy pici Párizs is. 1902 már kiállította műveit a Nemzeti Szalon, aztán a Műcsarnok is. 1907 Márfi Ödönnel közös kiállítása volt az Uránia Galériában. Ez nagyon fontos volt, mert hogy a következő évben a Ferenc József díjat is elnyerte, ez már némi anyagi békét hozott számára, és utána részt vehetett a londoni nemzetközi kiállításon, de mindig szerét ejtette annak, hogy évente több hónapra is akár ellátogasson Itáliába, Rómába, Genovába, Veronába, Padovába, Komóba, Velencébe, és éppen ezért voltak művészetére nagy hatással az itáliai kisvárosok, illetve művészek is. Aztán jött a Fáy Idezsővel közös kiállítás 1909, a Nagyváradi kiállítás, ugye a Nagybányai iskola festőivel, díszleteket és kosztümöket is tervezett még, sőt, ha akarom, akkor meg tudom keresni, hogy Strindberg Hattyú vér című mesejátékához akár még a tulajdonképpen a felállást, vagy a díszletek nagyrajzá is utolérhető. Keleti Artúr íróval összebarátkozott, egy illusztrálta egy könyvét is, és még sok-sok történet, meg szomorú történet, de nézzük inkább, hogy mit írtak róla. Kosztolányi azt nyilatkozta Gulácsi művészetéről, hogy az ember próbája milyen részek korában. Az őrület, mely az önfegyelem teljes bomlása, még nagyobb próba. Micsoda pipogya részegek vannak, s micsoda józan, szürke őrültek. Ő azonban Gulácsi szertartásos, nemes úriasságát nem vesztette el. Most tetszik ki a dicső romok között, hogy mindig a természetes és nem szembelget finomság volt ősi lényege. És még hosszan, és még szomorúan az ő életéről, de keressék Gulácsi műveit, nem kevés pénzért, teszem hozzá, azért nagyon népszerű a gyűjtők körében. Angyali lélek egy szatír testében, na még egy idézet Juhász Gyulától, Gulácsi Lajosról. Jó nap ez, egy remek hétfő, egy nagyon jó hét indító, úgyhogy élvezzék velünk, a már beköszöntött tényleg csípős és tényleg őszi őszben. De hát itt vagyunk könnyedséggel és nyugalommal, ez a klasszik nyitány, ezen a mondjuk ki remek hétfőn.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a Magyar Tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a városhatártól a Szerencs utcáig lelassult az előrejutás. Az M5-ösön befelé az autópiactól szintén lassulásra kell számítani, csak úgy, mint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Egyébként az Üllői úton befelé átépítés miatt mától a Ceglédi úttól szakaszosan útszűkületre kell számítani. Arraszolásra számítsanak a nyugati téri felüljárón befelé, a Károly körúton az Asztóriához közeledve a Tököli úton, a Baros tér előtt és tovább a Rákóczi úton is. Szintén csak lassan járható a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton a város határtól a Pünkösdfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton ugyancsak torlódásra kell készülni, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként szintén jelentős lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, hát fele ősz, fele nyári reménykedés, vagy legalábbis ilyen ez a nap, amikor tényleg beköszöntött az ősz, az összes felhőjével, meg az összes csípőségével. Viszont hát nagyon jól tudjuk, hogy hétindítónak legalábbis itt a Nyitányban könnyedség és nyugalom dukál, úgyhogy egy picikét, mert szóltak egy páran, hogy Gulácsi Lajos születésnapját így elmismásoltam. Némi adat, én az apukájáról beszéltem, mármint, hogy elvesztette Gulácsi Lajos korán édesapját, de hát talán éppen ezért fordult hihetetlen majom szeretettel, és fordultak egymás felé hihetetlen majom szeretettel édesanyjával. Ez egy ambivalens kapcsolat, mert a szeretet az igaz, de egy picit volt ebben zsarnokság, meg túlféltés is, és sokan azt mondják, ugye az általam már idézett Juhász Gyula vagy Kosztolány, hogy tulajdonképpen Gulácsi sosem vált felnőtté. Na, szóval együtt éltek, nem túl nagy bőségben, ezt is mondtam, amiről viszont elfelejtkeztem, illetve gyorsan ajánlom Szabadi Judit 2007-es Gulácsi Lajos című könyvét olvasásra, mert innen aztán minden megfejthető. Amikor azt mondom, hogy nakongszipán, akkor az nem egy hát szórejtvény, vagy egy szójáték, hanem ez egy kitalált mesebirodalom, ami Gulácsi páratlan fantáziájáról és különös lelkivirágáról szól. Tényleg egy képzeletbeli birodalom ez. Meseszerű, szépséges alakokról kezdem én, ugye akkor legyen ez a nyár, aztán jön az ősz, írt hozzájuk történeteket is, és ez egyre inkább egy nagyon furcsa történetté vált, meg egyre inkább ijesztő szörnyekkel lett teli. Gulácsi ugyanis skizofréniával küzdött, ezt nem akartam az előző órában elmondani, amikor az iskolások még hallhatnak minket. Inkább beszéltem pénzről, vagy legalábbis a népszerűségéről, hihetetlen népszerű és hihetetlen drága összegek cserélnek gazdát, hogyha egy-egy Gulácsiról, főleg Gulácsi olajképről van szó a piacon, úgymond a piacon, és akkor azt sem mondom a gyerekek kedvéért, hogy bár születésnapról beszélünk, de hát egy elmegyógyintézetben töltötte utolsó éveit Gulácsi Lajos, ami nem szép, és az sem szép, hogy Parti Nagy Lajost most itt parton kívül helyeztem, de beszélek még róla, és boldog születésnapot kívánok neki is, de hát rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk környezetünkkel, természetes környezetünkkel, úgyhogy nem sokára a Magyar Kertörökség Alapítvánnyal foglalkozunk, egyrészt jönnek az őszi események, meg voltak is fontos őszi események, másrészt hát én ősi pestiként néha átnézek Budára, és be kell vallanom, hogy gyönyörű, és rendelkezik forrás vizekkel, a vizek pedig nagyon fontosak, úgyhogy akár Mátyás korabeli és ma is működő forrásokról hallhatunk majd. De a legfontosabb, hogy hallhatunk zenét. Egy picikét, ha eljuhászgyuláztuk és gulácsíztuk magunkat, akkor teljesen jogos, hogy Debussyvel, illetve Kocsis Zoltánnal indul október 12-én a Klasszik Nyitány.

0: Premium Esterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És szépségeket és gondoskodást ígértem a kedves hallgatónknak. Ez többféleképpen is összejöhet, de az biztos, hogy amikor én Herceg Ágnessel, dr. Herceg Ágnessel beszélgettetek, akkor ez így együtt van. Egyrészt teljes kertépítész mérnök, amihez én nem értek, de nagyon segítőkész Ágnes, másrészt pedig a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke ebben és ebbéli titulusában is. Nagyon jó reggelt kívánok, üdvözlöm kedves Ágnes!
2: Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak egyaránt.
1: Amikor legutóbb elváltunk egymástól, már legalábbis hangban, akkor az edukációról beszélgettünk, és megígérte, hogy lesz egy konferencia Fertődön, és a kertész képzés kerül majd a középpontban. Mire jutottak, vagy miről is volt szó Fertődön?
2: Igen, 7. alkalommal rendeztük meg a Műcsényi Mihály Kertművészeti Kerttörténeti Nemzetközi Konferenciát. Fókuszában ténylegesen az oktatásnak a múltja, a kertész tájépítész oktatás múltja, a jelene és egy kicsit a jövőbe tekintés is volt. A hazai és a nemzetközi előadók a kertészképzésnek a gyökereit, hogy ez az intézményesítés képzés előtt hogyan zajlott a mi kultúránkban, és aztán hogyan alakult meg az intézményes képzés. A külföldi előadóink is nagyon érdekes tapasztalatokat osztottak meg, Olaszországból, Görögországból, Angliából vettek részt a konferencián. Nagyon örültünk, hogy a magyar kertész szakképzésből is neves pedagógusok, tanárok is részt vettek és megosztották a képzésnek a mostani helyzetét is, meg hogy milyen lehetőségek rejlenek a kertész szakmában, és hogy a tájépítész képzés milyen jó nemzetközi szinten áll Magyarországon. Úgyhogy nagyon-nagyon eredményes volt a konferenciánk, és a konferencia alatt, ahogy szoktuk is, mindig van gyerekeknek foglalkozás, tehát a legújabb generációkat is szeretnénk, hogyha megismernék ezt a nagyon szép szakmát.
1: Aki először hall beszélgetést dr. Herceg Ágnessel, talán nem unja még, mert én mindig fölteszem, hogy itt egy vizuális műfajról van szó, vagy biológiáról van szó, tehát akik most tanulnak, azoknak szép érzékük kell legyen, tudományos érzékük kell legyen, vagy egy ilyen aggódó anyás a jövőre, jövővel foglalkozó attitűddel kell belevágni.
2: Hát azt hiszem, hogy mindhárommal, hiszen a kert az, és maga a táj az gondoskodást igényel, hiszen az az ember és a természetnek az együttműködéséből születik meg. Azért csodálatos szakma mind a tájépítész, mind a kertész szakma, mert mindezt megtalálhatja az ember benne, tudomány, művészet, és maga a gyakorlat is, arról se feledkezzünk el. Hiszen pont ebben a képzésben nagyon fontos a gyakorlat, és ezért is fontos, hogy például a kertépítő hallgatók, akik középiskolába járnak, nagyon sok nemzetközi versenyen szerepelnek, kertépítő versenyen, nagy sikerrel, nemzetközi díjakat is elhozva.
1: És ha már díjaknál tartunk, én idáig csak telefonon beszélgettem dr. Herceg Ágnessel, de lehet, hogy én jól láttam, én nézek televíziót, én olyan vagyok én a családdal, amikor növényeket vagy állatokat látok, legfőképpen akkor szeretek televíziót nézni, és egyszer csak föltűnt egy gyönyörűen illusztrált sorozatban gyönyörű kertekkel és hasonlókkal. Jó úton kapizsgálok, Ágnes?
2: Igen, igen. 2 évig dolgoztunk egy filmsorozaton, a Tájkép című filmsorozaton, amely tematikusan 10 részben, 23 perces részekben foglalkozott magának a kertnek a történetiségéről, a stíluskorszakokról, annak az ökológiai fontosságáról, és így tovább. És valójában nagyon büszkék vagyunk, mert idén elnyertük az Aranyakantusz díjat ebben a kategóriában az Európa Tanács kulturális útjain belül, a történeti kertek útja szervezetbe, amelynek mi is 5 éve már tagja vagyunk. Ez a szervezet most ünnepelte alapításának 10. évfordulóját, és ennek apropóján Athénben voltunk pont most pár nappal ezelőtt, és ott került sor ennek a díjnak az átadására. Emellett ugye 4 magyar történeti kertet is delegáltunk ebbe a szervezetbe, és a többek között a Gödöllői Kastélykertnek is egy edukációs programja, ezüst akantusz díjat kapott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy a történeti kertjénk és a benne zajló edukációs és egyéb programok, illetve hát magunk az a misszió, amit a Magyar Kertörökség Alapítvány vállalt, hogy megismertesse az embereket azzal, hogy a kertkultúra az a kultúránknak egy igen fontos része. Úgyhogy nagyon örülünk ennek az eredménynek.
1: Jó, tessék rajtam segíteni, Ágnes, mi az az akantusz? Én találtam itt, de hát az van írva, hogy Acanthus hungaricus, és közben pedig balkáni a neve, tehát...
2: Nem. Hát az Acanthus egy növény, és talán nagyon érdekes is, hogy pont Athénben került sor. Ennek a díjnak az átadása, ez volt az első díj, amit a szervezet ugye kiosztott több kategóriában. Az Acanthus növény az valójában a mediterránumnak, és elsősorban az ókori görög kultúrának a szimbólumává vált, hiszen a korintoszi oszlopfőnek a növény formája, az maga az akantusz növény. Úgyhogy innen vette, hogy valójában ugye egy kővé merevedett szimbólum is, de hát maga az akantusz az meg egy élő növény, úgyhogy ez a egyfajta az örökségünknek, az élő örökségünknek a, úgymond az örökségét szimbolizálja, hogy ez a díj a Acanthus nevet vette fel.
1: Ezt is köszönöm, meg azt is, hogy az első, én nem az elejétől néztem, én bekapcsolódtam a sorozat nézésébe, és pont arról volt szó, hogy ja Istenem, mi lesz velünk itt klímaváltozás kapcsán, amit nem kell szégyelni, ugye? Tehát a gondolkodás, meg az elején említett edukáció, az benne van-e? Ez nem csak dicsekvés, és hátradőlök, jaj, de szép műfaj.
2: Nem, bizony, tehát a szakma azért már nagyon régóta foglalkozik azzal, hiszen a kertekben élünk, a kertekben járunk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen kihívások elé állítja a kert fenntartókat, ez, hogyha az embernek magánkertje van, ugyanígy van, vagy hát ténylegesen azokat a kertörökségi helyszíneket, és az egész nemzetközi szakma is ugyanezzel kínlódik. Most a konferencián is fókuszban volt, hogy mit tudunk csinálni, hogyan tudunk reagálni a vízhiányra és a szélsőséges időjárás ingadozásra és változásra. Úgyhogy a szakma összedugta a fejét, és hát kutatások, együttműködések indultak meg, hogy hogyan is tudjuk egyrészt tapasztalatcserével, vagy az új innovációkat hogyan tudjuk ténylegesen megosztani egymással, illetve hát még ami nagyon fontos, hogy a történeti kertjeink az példát is jelentenek, hiszen a múltban is a kerteknek a vízellátása, annak a technikai megoldásai, azok már régóta itt vannak, és érdemes megnézni, hogy elődeink hogyan gondolkodtak arról, hogy hogyan őrizzük meg a vizeinket, hogyan gyűjtsük meg, tehát hogy ne pazaroljunk vele. Viszont maga a növényvilág, hogyha ezt tudja magában akkumulálni, akkor jóvá teszi a klímát, tehát mindenképpen egy nagyon fontos szempont.
1: Hogy van ez a nagy hármas? Igen, hangban beszélgetünk, videóról vagy mozgóképről már beszélgetünk, de hát a Gutenberg galaxis az nem múlhat el, és nekem nagyon jól bevált praktikám, hogy beszélek olyanról, amit hogyha este otthon ülünk, akkor elővehetünk. Tehát könyv jön, ez az Édentől Nyugatra. Ez mit jelent, és miért ez a címe Jámbor Imre művének? Ágnes, segítsen rajtam.
2: Jámbor Imre professzor évtizedekig tanította a fiatal tájépítész generációt kerttervezésre, kerttörténetre, tehát engem is tanított a professzor úr, és hihetetlenül jól ír, és nagyon örültünk, hogy amikor felkerestük a Magyar Kerttörökség Alapítvány, hogy milyen jó lenne, hogyha leírná a gondolatait, és valójában nagyon hálásak is vagyunk a professzor úrnak, hogy ezt megtette, hiszen egy 13 részes, 13 rövid, hosszabb, gazdagon illusztrált részből álló könyvet foghatunk most a kezünkbe, csodálatos kiadványként, amelyet a Kerttörökség Alapítvány a TERC kiadóval közösen adott ki. Professzor úrnak a gondolatai a történeti kertjeinkről, a kertek születéséről, tulajdonképpen az éden az szimbolizálja magát magát a kertet, annak a szakrális és profán részét, azt lehet mondani, hogy az egész emberiség kert kultúrájában ez jelen van, és tulajdonképpen a kiinduló pont Kelet, ahol a kertművészet születik, és hát gondolom ezért adta ezt a címet tanár úr, és fantasztikus élményt jelent, hogyha tényleg este az ember kézbe veszi, és elolvassa ezeket a történeteket, hiszen ez egy nem kerttörténet, hanem mesék, elbeszélések arról, hogy hogyan gondolkodtak elődeink, és hogyan gondolkodunk ma kertről, természetről, annak a művészi és ökológiai szempontjairól.
1: Kedves Ágnes, néhány perc múlva fogok beszélgetni Bicsánszky Ádámmal. Egyrészt üzene neki valamit, másrészt ő azért főleg a vizekkel foglalkozik, ami a növényekben, nem százalékos arányt kérek, de az egy nagyon fontos dolog, ugye?
2: Hát a növények víz nélkül nem élhetnek, mint hogy mi sem élhetünk víz nélkül. Ádámmal rengeteg projektben, kutatásban dolgozunk együtt, pont azzal kapcsolatban, hogy a régi vízrendszerek azok milyen példát jelenthetnek már is számunkra, és hogy mennyire fontos szerepet töltenek be az életünkben, a kertjeinkben.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Herceg Ágnessel beszélgethettem, a Magyar Kerttörökség Alapítvány elnökével. Azért én tisztában vagyok a helyzettel, olvasok újságot, úgyhogy szerintem az a legjobb, hogyha én békét és szakmaiságot kívánok most Ágnesnek, ez a legfontosabb, meg a kertek és a természet szeretetét. Nem akartam ezzel semmit sem mondani, de jót mondtam, ugye?
2: Igen, nagyon köszönöm, és mindenkit arra bíztatok, hogy ápoljon, gondozon egy kertet, ha nincs az övé, akkor legyen önkéntes programokat szervezünk törtheti kertekbe, tehát mindenkinek lehetősége van megélni saját maga is, mint előadások formájában, mint pedig kétkezi munkával, hogy milyen fontos a mi egészségünk számára is a kertek. Úgyhogy csatlakozzanak a Magyar Kertörökség Alapítvány programjaihoz.
1: Ez pedig a magyarkertörökség.hu oldalon bővebben elérhető és olvasható, és itt lettem akkor igazán 21. századi. Dr. Herceg, nagyon szépen köszönöm, kedves Ágnes, a díjhoz gratulálok, és tessék sokszor keresni a filmet, tud róla valami bővebbet? Tehát én pont elértem, és láttam.
2: Igen, most fogunk a Magyar Táj és Kertházába, a
1: jó
2: központunkban egy sorozatot hirdetünk, ahol egy-egy film részlet, vagyis részt levetítünk, és oda is szervezünk beszélgetéseket, úgyhogy kövessenek minket, és reméljük, hogy élőben is, vagy együtt is meg tudjuk tekinteni ezeket a szép filmeket.
1: És tényleg egyrészt szépek, másrészt pedig okosak, mondom én a kanapéról nézve és kattogtatva, de tényleg gyönyörű.
2: Köszönjük szépen az egész csapat nevében.
1: Ágnes, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor legközelebb újra találkozunk, és akkor egy növénnyel, az akantusszal gazdagabbak lettünk, vagy növénycsaláddal. Viszont hallásra, köszönjük szépen, viszont hallásra, minden jót. Természetesen beszélgetéseink újra hallgathatók, jaj, 21. század Spotify-on, keressék a Klasszik Nyitány fület vagy fakkot, és akkor nem sokára pedig átadom az üdvözletet víz kapcsán, vagy vízzel való foglalkozás kapcsán dr. Bicsánszky Ádám vízjogásznak. Igen, létezik ilyen szakma, igen, fontos szakma, és igen, még mindig a természetnél tartunk, mert talán ez a legfontosabb. Meg természetesen a lelkünk, és a lelkünkkel a zene is foglalkozik, úgyhogy egy kis Vivaldival szerintem sosem lőhetünk mellé október 12-én, hétfőn itt a Klasszik Nyitányban.

0: Klasszik Rádió 92. Egyez itt a Klasszik Nyitány, és október 12-én én leszek a postás, vagy a küldönc, és átadom az üdvözletet dr. Bicsánszky Ádámnak, akinek nagyon jó reggelt kívánok. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
0: Az üdvözlet pedig dr. Herceg Ágnestől jön és szól, és tényleg minden jót kíván, viszont én most jövök a fekete levessel, amikor Ádámot nekem be kell mutatnom, akkor azt kell mondanom, hogy vízjogász, és ilyenkor nagyon sok szemöldök fölfelé vonódik. Ez mit jelent?
1: Hát ez egy nagyon különleges mesterség, vagy szakmának is hívhatnánk. Különböző vizekkel foglalkozik. Ebben esetünkben leginkább a felszín alatti vizekkel és a felszín...
0: És azért kell jogászkodni, hogy kié? Vagy nem tudom.
1: A nagyon interdisziplináris tudományról van szó, és a jog az köti össze szinte az összes tudományt, ezért mint a víz is mindenkit összekapcsol, és így a jog az egy nagyon jó társa a víznek, mert ezen a szemüvegen keresztül lehet bevonzani az összes olyan szakmát vagy mesterséget, ami azokhoz, hogy a vizeink elérhetővé váljanak, látható legyen.
0: Jó, ideig értetlen voltam, most pedig aztán abszolút tényleg a hozzá nem értésemet bizonyítom. Hát, hogyha régen, mondjuk Mátyás korában is voltak források Budán, akkor arról mit kell újra felfedezni? Hát ezek nem olyan fix dolgok, amik ott vannak, tudjuk, leírták, hoztak belőle vizet, vagy akár a fürdőkbe ment. Hol lehet itt föltalálni a spanyol viaszt?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mindig vissza kell, amikor a jövőt kutatjuk, általában úgy tudunk, hogyha a jelent és a múltat egybe kapcsoljuk. Itt van, ahogy engedette Dárgyúr is, egy nagyon közös pont, hogy egy tudás örökséget szokott ő is emlegetni, és ezt a tudást őrizzük, ami a leginkább a vizeinkben testesülhet meg, hiszen a régi elődeink mindig a vizek köré csoportosultak, településeink is főleg forrásvizek, patakvizek körül épültek ki, és hát tudták jól, hogy a forrásvizekre legjobb alapozni, mert ezek a legtisztábbak, legbiztonságosabban felhasználhatóak. A helyzetüknél fogva magasan fakadnak általában a településekhez képest, és így ezeket a vizeket szépen bevezették a főtereikre, háztartásaikba, és kertjeikbe, és ezáltal költséghatékony módon természetközeli megoldással tudtak zöld felületeket létrehozni, illetve azt növelni, meg a hétköznapjára felhasználni a vizeket.
0: Amiért itt kattintgatok, az azért van, mert egyrészt egy tanulmányról beszélünk, a dörgicséléshegy.hu oldalon, ami így bonyolultnak hangzik, de ha beütik dr. Bicsánszky Ádám nevét, akkor biztos, hogy kijön azonnal. Tehát ez a tanulmány, ez földrajzi kutatás, sok-sok hidrogeológia, hogy úgy mondjam, és még?
1: Igen, amit említett tanulmány, az ugye több szeletből tevődik össze, ezek a történeti vízellátórendszerekről szól, azon belül is egy olyan tanulmány, a Budai Várnak a forrásvízellátórendszerét kutattuk ki több társammal együtt. Ez három forrás látta el a közlekedő edényekkel vízvezetéken keresztül a Szabadsághegyről a Budai Várat, a Városkút forrás, Béla Királykút forrás és az eddig ismeretlen, de aztán sikerült megfelfedezett Ágmes forrás, és egy közel 4 kilométeres vízvezetéken keresztül csak a gravitációnak köszönhetett jutott el a víz a Budai Várba, és ott rengeteg csobogót, szökőkutat üzemeltetett, és a kerteket ott ez a forrásvíz táplálta, és azt kutattuk, bizonyítottuk be, hogy ez máig megvan ez a rengeteg víz, ami most sajnos a csatornába folyik be.
0: Jaj.
1: De ugyanakkor ezeket össze lehetne gyűjteni, és újra fel lehetne használni arra, hogy jó hűvös legyen, és szép zöldek legyenek a kertjeink.
0: A szó elszáll, a videó megmaradt, tehát a kattintgatásom oka, hogy ugyanakkor pedig a YouTube-on vagy videó megosztókon keresztül elértem egy hosszú a címe, Budai Vár Mátyáskori forrásvíz vizellátó rendszere című bemutatóhoz vagy filmhez. Dr. Bicsánszky Ádám vízugász kutatásai alapján, ha még hosszabb szeretnék lenni, ebben ugyanezt a tanulmányt fordítják le és teszik még közérthetőbbé, hogy nekem is lehessen?
1: Nem, van egy nagyon rövid kis filmünk is, ami a Planet 2026 fenntarthatósági kiállításon és bemutatásra került. Ez egy 2,5 perces, hogyha arra kattint, hogy a Budai Várforrás.
0: Itt 2.40, igen, itt van.
1: Az nagyon röviden bemutatja azt a lehetőséget, amiről mutatunk, főleg kutatok, és utána ennek van egy nagyon kiterjedt tanulmánya, egy komoly könyv jelent tulajdonképpen meg, ami azt mutatja, hogy hogyan lehetne ezt az egész tudást, örökséget a Budai Vár és a forrás fizeitel kapcsolatban egy maketten megjeleníteni, mert olyan hosszan kellene beszélnem erről, hogy ezt nagyon nehéz áttekinteni, viszont így főleg a jövő generációnak tudnánk bemutatni egy olyan makettet, ami ezt mindezt a tudást, hogy a forrásvizek pontosan hogy, honnan érkeznek, a Szabadsághegyből milyen nyomvonalon, és hogyan kerülnek föl a Budai Várba, és ott milyen díszes szökőkutakat tudnának működtetni. Ezt nem lehet, ezt leírva vagy PPT-n nagyon bonyolult lenne bemutatni, viszont egy maketten keresztül egy az egybe áttekinthető, és ez egy interaktív makett, ami világít, muzsikál, különböző kis versikét is képes elmondani, és ezt mind egy látványon keresztül sikerülne.
0: Jó, én végtelenül pessimista ember vagyok, de hát nem szabad, hogy erről szóljon egy beszélgetés, de itt elhangzott, hogy azért itt elherdálódik, és most még nagyon jó indulatú voltam, sok víz, sok forrás nagy része. Azzal, hogy a történelem kutatás ezt megmutatja, az egyből azt jelenti, hogy okosan használjuk?
1: Igen, visszakanyarodnék az előző kérdésekhez, hogy mi van ezekkel a vizekkel. Hát jelenleg ezek a vizek sokszor nincsenek felhasználva, mert ez egy régi tudás, és a technika bűvöletébe került a mai emberiség, főleg a századnak a első felébe, és más módon szerezte be a vizét, és a régi forrásvízellátórendszerek pedig a feledés homályát veszte. És ezt próbáljuk itt a Kertörökség Alapítvánnyal is együttműködve újra láthatóvá tenni, hogy gyerekek, itt van a megoldás az orrunk előtt, csak le kell érte hajolni, és ezeket a vizeket szépen megbecsülni, nem hagyni, hogy a felszín alatt elszivárogjon, hanem a felszínre hozni, és ott kis tavakban szépen megjeleníteni.
0: Gyorsan rákérdezek,
1: mert... mint a római irodalom.
0: Ez lett volna, jó van. Okay,
1: jó. Hogyha mondjuk megnézzük a jelenlegi Rómát, ott a Trévi kutat, és a többi az is forrásvizekkel működik. Ugyanazt a rendszert próbálom ajánlani, mint amit az olaszok például ma is használnak és ismernek, csak nálunk a zivataros nehéz történelmünk miatt ezt a tudást elfelejtettük. Pedig Nyugat-Európába csak kimegyünk akár Ausztriába, Salzburg környékére, vagy kicsit Rómáig, akkor már ezek a vízrendszerek már láthatóak.
0: Jó, van még pessimistább kérdésem, bocsánatot kérek dr. Bicsánszky Ádámtól, de ezek végtelen rendszerek?
1: Hát abból a szempontból végtelen, csak jó Isten, ugye, de nagyon nagy lehetőségeket rejteget számunkra, és hogyha egy kellő kis odafigyeléssel, meg logikus végiggondolással tudjuk ezeket a vizeket felhasználni, és elérhetővé tenni mindenki számára.
0: Jó, még oszlasson el az én fejemben egy nagyon erős homályt, azért ott sok homály van, hogy arra gondolunk, hogy Buda, akkor törökfürdők, akkor meleg víz. Itt van különbség, tehát van forrásvíz, meg van a meleg fölbugyogó?
1: Hát igen, ezek itt két különböző történetről van szó, főleg itt a hideg forrásvizeket tettük gorcső alá, mert az egy másik dolog, amikor a termálvizeket hasznosítjuk, vagy a feltörő meleg vizeket, az is egy nagyon jó gyógyvíz, meg gyógyító hatású, de nekünk főleg az a legfontosabb azt vizsgálni, hogy milyenek azok az elérhető hidegvizek, amit a hétköznapokban föl tudunk használni, és jelenleg fölöslegesen folynak a csatornába. És ezek máig léteznek, ezeket szépen össze lehet gyűjteni, és újra föl lehet használni.
0: Ha már a Magyar Kertörökség alapítvánnyal kezdtük, tehát egy forrás az mindig legyen szép, arról tudjak, az legyen megjelölve, vagy Vagy az is jó, és tulajdonképpen az emberiségnek és a fővárosiaknak az is megfelelő, hogyha nem folyik el, hanem belemegy oda, ahol tudom használni. Magyarul, hogy kellenek ehhez gyönyörű emlékek, gyönyörű források, amik azért akadnak bőviben?
1: Persze, hát nagyon fontos, hogy megbecsüljük azt, ahol fakad, azt láthatóvá tegyük, mindenki számára könnyen elérhető, sokan nem is tapintottak még soha hegyoldalból föltörő forrás, és ezek úgy kell elképzelni, hogy ezek méltóságosan teljesen csobognak szépen a hegyoldalából. Megjelenik általában egy kis kifolyón, ott nagyon jó hidegek, itt főleg hangsúlyozni, nagyon a klímaváltozás egy melegebb éghajlat miatt a hideg vízről van szó, és ugye azt arra próbáltuk ráirányítani a figyelmet arra, ez egy új, régi, de új gondolat, hogy nem a szökőkutaknak van vize, nem mindegy, hogy milyen víz van benne, hanem a tiszta, kristálytiszta hideg forrásoknak vannak díszes szökőkutyai. A régi ember annyira megbecsülte a természetből fakadó forrásvizeket, hogy azoknak díszes szökőkutakat faragott. Látható ez, hogyha elsétálunk Rómáig, vagy elkirándulunk, akkor ott a Trévi kutat például megnézzük, lakva virgó víz látja el rengeteg hideg vízzel, és hát ott ékes példája, hogy mennyire megbecsülték, de hát még sorolhatnám akár a visegrádi királyi palotának a díszes szökőkútjait. Igaz, hogy azokból jelenleg nem folyik forrásvíz, de könnyen elérhető lenne ott is a palota szomszédságába fakad a víz, ahogy azt Olák Miklós érsek igen, még a fejezésében leírta, hogy Mátyás király szomszéd hegy oldalából vezette a vizet. Tehát Mátyás király nagyon szerette a hideg vizeket, ezekhez a vizekhez lehet újra visszanyúlnunk, és akkor szebb és jobb és barátságosabb a környezetünk.
0: Én egy optimista emberrel beszélgetek?
1: Persze, nagyon. Ezt az egész gondolatvilágot csak úgy lehet csinálni, hogy az emberben nagy hit van a jövőbe vetett, hogy igen, van értelme a cselekvésünknek, van egy jövőnk, egy víziónk, és a megoldás csak ott van előttünk elő jó indulattal és hittel. Nagyon sok mindenre vagyunk képesek, és erre hívok mindenkit, hogy aki a környezetébe forrásvizeket, vagy olyan növényeket, ami vízkedvelő, az ragadjon meg egy kis ásócskát, ott társa meg a picit a földet, kaparász, és meg ott meg fogja látni, hogy víz fakad ott is, tehát ez egy nagyon kedves lélek gyógyító és lélekjavító. A jól létünket elősegítik ezek a hideg vizek, csak le kell értük hajolni, vagy akár egy patakba belemenni és szépen a medrét megtisztítani. Ez is ilyen szép kertészeti munka, tehát ezek a feladatok nagyon sokrétű szakmát fölelnek, és mindenkit baráti cselekvésre ösztönöz ez a vízjog.
0: Akkor megkaptam a választ, mert az lett volna az utolsó pessimista kérdésem, hogy a szakma tud-e erről és hasznosítja-e, de akkor ez nem csak így nekünk outsider rádióhallgatóknak hangzik el, hanem azért a vízügyi szakma ezzel tisztában van.
1: Persze, ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Ugye hát eddig főleg az árvízvédelemmel voltak elfoglalva, a század első felében a vízi szakma.
0: Hát most
1: kezdődik ez az új paradigma váltás a vízzel kapcsolatban, és ezt az új vízzel kapcsolatos új paradigma váltást próbálom ezekkel a kutatásokkal elősegíteni, hogy a vízgazdálkodáson van főleg mostanában a hangsúly, most már az szükséges, és nem annyira víz elhárítás, hanem olyan szabályokat kell hozni főleg, hogy a vízgazdálkodást, a vízmegtartást, és könnyen elérhető vizeinket minél könnyebben be tudjuk szerezni, akár csak őseink a régi falvakban, ugye minden egyes molnár őrizte a kis forrását, hú de jó, gyorsan szedjük ki a föld alól, az energia, az energiával bír, megtermékenyítő erővel bír, és ezért nagyon megbecsülték a környezetükben lévő vizet, tehát egy nagyobb vízgazdálkodás volt régen, de hát szerintem ez hamarosan nálunk is meg fog jelenni.
0: Jó, végre egy optimista ember. Nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. Bicsánszky Ádám vízjogásszal a beszélgetést, meg a lehetőséget, hogy beszélgettem. Mondom, a legegyszerűbb, hogyha az ő nevét, vagy hogy Budai Vár, Mátyás Kori Forrás Víz, vagy a négy szóból valamelyiket beütik, akkor egyrészt kijön egy nagyon közérthető videó megosztós, picivel több mint 2,5 perces ismertető, aztán rá lehet térni majd erre a bizonyos tanulmányra, ami egy kicsikét nyugodtabb lelkületet kíván, meg okosságot kíván. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, érdeklődést.
0: Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

Felszakadozik majd a felhőzet, és részben napos, kellemes őszi időre van kilátás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali érték pedig elérheti a 10 fokot. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyeléseink alapján, ha Miksa napján tiszta a reggel, akkor hosszú és enyhe őszre számíthatunk. A hűvös indulás miatt reggelre egy meleg átmeneti kabát és egy sál viselését is javaslom. Köszönöm a figyelmüket, legyen sikeres napjuk!

Klasszik Rádió 92.1, van még 7 és fél percünk október 12-én, az úgymond 9 órás hírekig, és akkor ugye sokat hallhattunk természetről, kertekről, épített természetről, megóvandó természetről, és megóvandó vizekről, amik közül azért van rengeteg érdekes, mert nem tudtuk, hogy ott jön ki, meg van nekünk egyáltalán szól a budai vár környékén, Mátyás király óta léteznek ezek a vizek, minden beszélgetésünk. Hogyha az imént nagyon kurtára, furcsára sikeredett volna a dr. Bicsánszky Ádám vízjogásszal folytatott beszélgetésünk, szóval minden beszélgetésünk újra élvezhető Spotify-on, és akkor gyorsan találtam egy olyan témát, ami egyrészt szerelem, másrészt is ismeret, ismeret Kis Judit Ágnessel részemről. Szombaton 3:30-kor az írónővel, költőnővel, meseszerző nővel lesz egy nagyon érdekes beszélgetés, illetve hát az ő műveiből valamiféle előadás mód. Kisókucs utca 16-20, rövidre zárom, Nemzeti Táncjáz kávézó színpad. Szóval a szerző Kis Judit Ágnes, akit lehet olvasni, lehet szeretni, lehet ismerni részemről, vele beszélget Tóth Cifra Júlia. Itt lesz szó a jövőről, itt lesz szó a Csókolom tanárnőről, ami még egyszer mondom, olvasható és nagyon kedvelhető, úgyhogy keressék egyrészt Kis Judit Ágnes, de ismerős lesz ő mindenféle róka kapcsán, csak most nem akarom kimondani, mert hát ha hallják a gyerekek is, akkor beugrik ez a mese, meg mindenféle hát, vers kapcsán. Na, jól körbeírtam, az a lényeg, hogy tessék keresni, és Kis Judit Ágnes ott lesz majd szombaton 3:30-kor, ezek szerint a kávézés színpadon a Nemzeti Táncszínházban, mi pedig folytatjuk lassan hírek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak szerdán estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától lezárják várhatóan holnap estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le mától a 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt számítsanak szakaszos útszűkületre az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé pedig lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és holnap délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albertirsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Aki szokás szerint nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat október 12-én. Hétfőn, főleg Miksa névnapon, de azért akad itt még egy pár csemegézni és fölköszönteni való, de róluk már ejtettem szót, viszont kevésbé értelmesen beszéltem Kis Judit Ágnes kapcsán, mindenféle rókákat említve, szól a babarókáról, ami gyermek és általam anya irodalomnak nevezett körökben nagyon népszerű, és akkor vele lett volna van, szóval, hogy élvezhető egy beszélgetés még ugye a Margó kapcsán, az őszi Margó Irodalmi Fesztivál kapcsán csütörtökön délután. Nem, mikor is van ez a pontos? Jaj, visszamegyek. Na, ezért nem vagyok én megbízható ebből a tekintetből. Igenis, szombaton 3:30-kor a Nemzeti Táncszínház kávézó színpadán, de ez most nem babarókás beszélgetés lesz, hanem a Csókolom tanárnő kapcsán, hiszen egy aktív tanítónővel és szerzővel beszélünk, mert a Csókolom tanárnő az egy olvasható dolog, de Kis Judit Ágnes pedig tanárnőként is köszönthető dolog, szóval lesz egy beszélgetés. Na, azt hiszem, ebből a farbából most valahogy kijöttem, vagy ezt megcsináltam, és akkor inkább térjünk hát a szerelemre, mert az nagyon fontos szerelem, és erotika a századforduló irodalmában, de most nem egy irodalomtörténeti áttekintés következik, pláne nem a részemről, hanem ez egy remek séta lesz. Úgyhogy a találkozó pont majd ezek szerint egy szombati időpont délután 3 óra. Tényleg a Lónyay utca 18 szám előtt kell, szabad lehet találkozni, és ez egy másfél órás séta lesz Adival, Csinszkával, Babicssal, Tanner Ilonával, hát jól egy pici Lédával is, szóval botrányok, emberi történetek, na meg főleg szerelem, ez a Dívány új sétája. Úgyhogy Bálint Lilla, a Múzsák a csók után szerzője, séta vezetőként kalauzol mindenkit, akár esőben, akár nem, de sok-sok szerelemmel, és megígérhet, de ez most az én bulváros részem, hogy botránnyal. És Parti Nagy Lajos születésnapja kapcsán még mindig nem mondtam, hogy mikor, azt nem is fogom mondani, hogy Szekszárdon. Igen, hát a többivel majd később visszatérek, de nagyon fontos bejelenteni valónk van a Bábszínház új évadáról, úgyhogy némi nemű zene után majd beszélgetünk az igazgatónővel. Itt a Klasszik Nyitányban természetesen könnyedén és nyugodtan, meg sok-sok felejtéssel, de hát az ősz ilyen. Szóval élvezzék, hallgassák, dőljenek hátra!

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Amiben, ahogy megígértem minden kedves hallgatónknak, beszélgetünk Bábszínházról, beszélgetünk évadról, de azt nagyon jól tudja Ellinger Edina igazgató nő, hogy a jó reggelt kívánás után lesznek múltra vonatkozó kérdéseim, és jó reggelt kívánok, kedves Edina!
2: Szép jó reggelt!
1: Jó, és akkor egy picikét tekintsünk vissza az elmúlt évadra, ami engem nagyon érdekel, az a mozgató, meg hát ez a hamupipőke, hogy ez milyen díjat kapott, mert dicsekedni sosem késő. Kezdjük a hamupipőkével, ez mi is volt?
2: Igen, hát ugye minden évadban megválasztják ugye a kritikusok a legjobb gyermek és ifjúsági előadást, és ugye most is kiosztották ősszel, de ez a tavalyi évadban történt még, tehát hogy tavaly a mi előadásunk a Kuti Ágnes által rendezett Hamupipőke kapta meg a legjobb gyermek és ifjúsági előadásnak járó díját, ami természetesen egy nagy büszkeség a társulatnak, és én azért is örülök neki különösen, mert ugye mi 6 éven felülieknek, tehát iskolásoknak ajánljuk ezt az előadást, tehát aki az eredeti mesét ismeri, szerintem azért ez egy érthető dolog, hogy miért, és egyébként pedig az árnyáték technikájával dolgozik az előadás, és az árnyátékot vegyíti az élő szereplő színházzal, és hát ebben ami egészen különleges formai és látványvilágot láthatnak a nézők, akik bejönnek, és annyit talán elszpoilerezhetek, hogy olyan része is van az előadásnak, amikor megmutatjuk tulajdonképpen, hogy ezek az árnyas részek, ezek hogyan készülnek, és kicsit megfordítjuk az árnyvásznat és a színpadot, és engedünk betekintést rejteni a titokba is. Egy nagyon-nagyon szép felnövés történet egy lánynak a saját tudatára ébredése. Úgyhogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is nagyon sokat ad, de hát bízom benne, hogy ezt megszokhatták már az előadásaink alatt.
1: Rendben van, és akkor jöjjön a veszőparipám dráma pedagógia, illetve pedagógia. Mozgató, jól sikerült, megmozgatott, marad?
2: Ó, hát ugye a mi színház pedagógiai programunk kapján mozgatónak hívjuk, és hát ez folyamatosan szélesedik, és egyre színesebb a mozgató repertoárja is. Ugye tavaly megtartottuk a második közösségi színházunkat, ez egy nagyon sikeres, és nem csak a civileket mozgatja meg, akik csatlakoznak, ugye a közösségi színház az arról szól, hogy abszolút civilek bevonásával készül egy előadás, de a legfontosabb a közösségteremtés. Ez az impostor szindróma köré épült tavaly, ez a mozgató programunk, ez a közösségi színházunk, hanem magukat, az alkotókat is nagyon meg tudja mozgatni, és mélyen megindítja őket, és mindig nagyon szeretünk találkozni azokkal ezek általában nézőink nyilván, akik elvetődnek ilyenkor hozzánk, ezekre a programokra is megtöltik azokat, és hát Bábszínház kedvelőek, úgyhogy ez oda-vissza nagyon sokat ad. Egyébként idén egy más típusú programot kínálunk a felnőtteknek, és hát ezen a héten lesz az első alkalom belőle, de aztán havonta egyszer jelentkezünk, a címe az, hogy Abszolút Bábszínház, és mindig egy különleges témát járunk körbe.
1: Bocsánat.
2: Igen.
1: Jó, és itt élünk, jó, oké, rendben.
2: Őszintén megmondom, hogy azért lett ez a cím az előadásnak, mert valahogy a politikai zsargonban nagyon belekerült az, hogy a bábszínházat előhívják, és előszeretettel hivatkoznak a bábokra, a bábra, és hogy mondjam...
1: Tessék visszafele is élni ezzel.
2: Nem mindig tört el minket örömmel, hiszen ez általában egy negatív jelző. Nálunk viszont abszolút pozitív jelző, úgyhogy ezért lett a címe... Abszolút Bábszínház, de nem politizálni fogunk egyébként, hanem a műfajról fogunk együtt gondolkodni, és ez egy közös játék, felnőttekkel, de nem kapcsolódnak össze ezek az alkalmak, hanem akinek egy kicsit van kedve odajönni, egy picikét bemozgatni, vagy kimozgatni magát a hétköznapokból a műfajunk segítségével, hát azokat szeretettel várjuk havi egyszer erre az Abszolút Bábszínház című programunkra.
1: Rendben, akkor dicsekedjünk az újjal, vagy az új évaddal. Egy újszülöttnek minden vicc új. Az ember tragédiáját hát nem ajánlom túl korán elolvasni. Ez egy klasszikus mű, de mi a szándék vele?
2: Hát az a szándék, hogy hát most azt kell, hogy mondjam, most pont tegnap őszintén megmondom, éjjel egy órakor álltunk még föl az irodámból az asztal mellől, mert az első nagy összpróbája volt az előadásnak, amit utána egy nagy megbeszélés kísér, és azt kell, hogy mondjam, hogy amiért mi elővettük ezt a művet, mindenféleképpen be fogja váltani az előadás. Egyrészt az egyik, számunkra az egyik legfontosabb és az egyik legszebb magyar mű, ami valaha született, és ami a legjobb az egészben, hogy hiába írta ezt Madácsi, de nagyon-nagyon régen, egészen egyszerűen annyira végtelenül aktuális, és nyilván mindenki a szívébe cseng egy-egy olyan mondat belőle. Azt gondolom, hogy Keresztes Tamás rendező, Gimesi Dóra dramaturg, és itt nagyon hangsúlyoznám a Gimesi Dóra irodalmi vezetőnk nevét, aki az előadás dramaturgia olyan jó érzékkel nyúlt hozzá ehhez az anyaghoz. Nagyon-nagyon pontosan, szépen van elmesélve, és hát bizony nagyon-nagyon megszólít bennünket, és hát nem utolsó sorban, hogy miért veszünk elő egy ilyen anyagot, mert ez az irodalmi szövet mégiscsak kívánja a bábot. Ugye nem először történik meg a Budapest Bábszínház életében, hogy bemutatjuk, hiszen Andó Garas Dezső rendezésében volt már nálunk egy ember tragédiája. Ugye annyiféle kor van benne, annyiféle szín van benne, és Hoffer Károly és Giliga Ilka tervezőink valami egészen különleges látványvilágot álmodtak meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy azon túl, hogy itt Bábszínházról beszélünk, mégiscsak azt mondanám, hogy képzőművészeti színház is történik a Budapest Bábszínház nagy színpadán. Én teljesen oda vagyok az előadás látványvilágáért. Még egy nagy munka van a csapat előtt ezen a héten. Nagy vállalás a tragédia, de nagyon szeretünk célokat kitűzni a társulat elé, és ami még fontosabb most, vagy nem még fontosabb, hanem ami még különlegesség az előadásnak, hogy a három nagy szerepet, Ádámot, Évát és Lucifert a legfiatalabb generáció játssza a Budapest Bábszínházban, és szerintem pont ezért tudunk egy jó csatornát találni azokhoz a fiatalokhoz is, akiknek ugye kötelező olvasmány ez az előadás, mert nincsenek korban messze tőlük azok a szereplők, akik tulajdonképpen vitáznak egy előadáson keresztül, hogy most akkor az értelem vagy az érzelem, most nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, vagy egyáltalán mi a lét maga, és egészen izgalmas látni ezeket a fiatal embereket, és hát a színházunk kitűnő színészei középgeneráció pedig nyilvánvalóan a különböző szerepekben, a sok-sok szerepben tűnik föl, óriási összmunka, és hát megint elmentünk a falig, ahogy szoktuk mondani, de nagyon bízunk benne, hogy ez is egy olyan szép nagy produkció, amit így három évente be szoktunk vállalni, mert fontos ezekkel a nagy anyagokkal megküzdeni. Úgyhogy én nagyon lelkesedek érte, ez nyilván a hangomból is hallatszódik, vagy abból, amit nyilván, ahogy beszélek erről az előadásról.
1: Hát most egy picit eltűnt Edina hangja, de szerintem...
2: Látom, hogy mi fog megtörténni. Szóval ez az anyag nagyon mai, nagyon szól hozzánk, és mind a felnőtt nézőket, mind azt gondolom, hogy a 16 éven, mert 16 év a korhatára nálunk, 16 éven fölülieket nagyon szépen meg tudja szólítani, és ugyanígy jelezném a pedagógusoknak, hogy ezen az előadáson keresztül azt gondolom, hogy nagyon szépen lehet tanítani az ember tragédiáját, mert nem kaszabaszálja át alapvetően, tehát mindegyik szín ott van benne, és szerintem nagyon jó csatlakozásokat lehet találni benne.
1: Ezután jöhet a jó tanóra. Jó.
2: Igen, igen.
1: Jó. Én mondom ki Csarkó Bettina, Elnagy Attila és Barta Bendegúz nevét. Az idősebbektől elnézést kérek, viszont egy ilyen kis kulisszatitkot kérnék szépen, ami rajzfilmeknél is nagyon fontos, tehát, hogy előbb van meg a külcsín? Ezt ő, hogy mondta Keresztes Tamás, tehát előbb legyen meg Hoffer Károly, Giliga Ilga jó voltából minden?
2: Nem ennyire egyszerű nálunk a történet. Ugye már ez két éve terítéken van, ugye, hogy mi ezt megcsináljuk, ezt az előadást. Hát egy másfél éve dolgoznak is rajta, mert hogy a vizualitás és dramaturgia az együtt alakul, ugyanis az, hogy egy ilyen típusú, azt szoktam mondani, fúziós előadásban, ahol a különböző bábtechnikák, ja igen, mert az nagyon fontos, hogy nagyon sokféle bábtechnikát mutat fel az előadás, tehát megint egy olyan széles tárháza a műfajunknak, ami önmagában is egy ilyen bábos csemege. Tehát, hogy az, hogy milyen technikával történik, mi jelenik meg bábbal, hol jelenik meg az élő szereplő, ugye ennek van egy nagyon fontos dramaturgiai része. Tehát a szövegkönyv, az adaptáció, az együtt készül a látvánnyal. A látványtervekkel.
1: Bocsánat, budapestbábszínház.hu. Én itt nézem végig a fekete-fehér képeket, ez nem tudom, a próba folyamatról, vagy még ezek csak
2: beállások? Ezek abszolút próbafotók, igen, azokat fekete-fehérbe szoktuk felrakni, és aztán majd az előadás képek azok kiszínesednek szépen.
1: Jó, és akkor, hogy legyen még egy ilyen fúziós, vagy nem tudom milyen előadás, ezzel most én jövök elő a farbával. Jé, élek! Hogyan lehet óvodásoknak és kisiskolásoknak, ráadásul szavak nélkül, amikor most annyi inger van, hát minimum egy pütty-pütty, vagy bármi jön a fülükbe, egy nagy színpadi előadást elképzelni. Most rendező hölgyet kérdezek.
2: Igen. Hát ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon régi vágyam, és ugye most az előbb hosszan beszéltem Madács Imréről, és...
1: Ja, 1862 a dátum, tehát hogy azóta van velünk az ember tragédiája.
2: Igen, és lesz is nagyon sokáig, nagyon reméljük, úgyhogy hát ha az emberiségen múlik, mindenféleképpen
1: jogos.
2: Szerintem. Szóval, hogy igen, nagyon fontos, hogy foglalkozunk szöveggel, nagyon fontos, hogy foglalkozunk klasszikus szöveggel. Ugyanakkor a műfajunk az kifejezetten alkalmas arra, hogy szavak nélkül is tudjunk alkotni, hogy szavak nélkül is tudjunk mesélni. És én 18 éve tanítok a Színház és Filmművészeti Egyetemen bábszínész osztályokban. Ott rendszeresen tananyagunk az, hogy szavak nélkül készülnek jelenetek, és az úgynevezett tárgyjáték segítségével, ami az egyik legfantáziadúsabb technika szerintem, amit bábszínházban lehet használni. Én nagy rajongója vagyok, ezt most úgy kell elképzelni, hogy letépek egy óriási darab papírt, és meggyűrök belőle különböző figurákat, és azokat pillanatokon belül meg tudják mozdítani a bábművészek, és egészen egyszerűen ott van előttünk egy állat, ott van előttünk egy emberi figura, ugyanakkor képesek arra a különböző kis geometrikus elemek, legyen ez egy gúla, egy kocka, hogyha összerakjuk őket, egymáshoz rakjuk őket, akkor egészen egyszerűen abból is kirajzolódik rögtön egy figura előttünk. És ez egy gyermeki fantázia alapvetően, amit mi használunk, és leginkább az oktatás során. És bennem nagyon régóta motoszkál, hogy olyan csodálatos jelenetek jönnek létre egyetemi körülmények között, laboratóriumi körülmények között, és hogy ezeket miért felejtjük el utána, és miért nem alkalmazzuk, hát mert ugye akár nálunk kint élesben, és akár a nagy színpadon. És hát a gyerekek fantáziája, azt ne felejtsük el, hogy...
1: Az a végtelen, igen.
2: Hát, hogy ők tényleg, akik egy gyufaszába belelátnak, ne gyufába, mert legyufázzanak, de mondjuk építőkockákba belelátnak különböző élőlényeket, figurákat, tehát hogy ez pont a bábművésznek ezt a gyermeki gondolkodását nem szabad elveszítenie. És én most arra szeretnék egy kísérletet tenni, és hiszem, hogy ez nem csak egy kísérletre, hanem nagyon szépen fog működni, hogy a nagy színpadon készítünk egy ilyen előadást gyerekeknek, ami abszolút szöveg nélkül van, viszont a gyerekből épül, abból, hogy fedezem föl először saját magam, hogy fedezem föl utána a környezetemet, ami legyen az először csak a természet, természeti jelenség, a különböző állatok, természetesen lesz benne űrutazás, spoilerezek, hiszen az álom és az éjszaka az is nagyon-nagyon izgalmas, hogy mi van odafönt az égbolton, és utána meg hogyan történik a társas kapcsolódás és a szocializáció, hogyan barátkozom, utána mi történik velem, hogyha közösségbe megyek, és ott lerakjuk aztán a pontot az előadás végén, és különböző anyagokkal fogunk dolgozni, papírral, nejlonnal, geometrikus elemekkel, és Eklics Dani a zeneszerzője az előadásnak, akivel már többször dolgoztunk együtt, illetve legfontosabb alkotótársaim Kálmán Eszter látványtervező, és hát az Eszternek szintén szintén különös kapcsolódása van az ilyen típusú színházhoz, és Pallai Mara, akivel pedig ezt az úgynevezett storyboardot mi előhívtuk, életre hívtuk, és hát lesz 10 színészünk, akik nagyon fontos alkotótársaink lesznek, mert kicsit úgy fogunk csinálni, mintha visszamennénk az egyetemre, és mindenki kreativitására szükségünk lesz, hogy hogyan mozdítunk egészen és egyszerűen a semmiből, és teremtünk meg tárgyak segítségével világokat, úgyhogy nem szabad megijedni a nonverbalitástól és a szövegnélküliségtől. Fel vagyunk készülve arra, hogy ilyenkor a gyerekek, akik bejönnek, ugye, hát ők felfedezik és mondják egymás között, és hát ez egy óriási dolog, amikor ráismernek, hogy ez az meg egy elefánt, az meg egy zsiráf, és most esik az eső, és hasonló. Szóval, hogy nagyon szeretnénk stimulálni, ha mondhatok ilyen szót.
1: A szülők hallják, igen.
2: Ezt a fantázia világát és ezt a kreativitását, és akkor fogunk jó munkát végezni, hogy amikor hazamennek, akkor előszed mindenféle tárgyakat otthon, vagy csak egy papírt, akár a gyerek, és elkezd játszani vele. Mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a képességet fejlesztjük, ne veszítsük el. És tudom, hogy a szülők tudatosak nyilván a mobiltelefonok használata tekintetében is, úgyhogy, és hogy úgy azt minél később kerüljön a gyerek kezébe, tehát mi csak ebben fogunk most segítséget nyújtani ezzel az előadással.
1: Lesz egy ilyen kis FAU effekt kérdésem, aztán visszatérek még a szülőkre. Zene. Madács kapcsán Keresztes Gábor nevét elfelejtettük, igen, meg Cseri Hannát megdicsérni az előző évadban. Hang és zene elválaszthatatlan, nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, és hát ugye a tavalyi évadban a Semmi 2.0 előadásunkat mutattuk be, aminek Cseri Hanna és az ő férje, mondjuk ki,
1: jó.
2: Most már mindenki tudja, Berta Csongor, azaz Bongor, ők a zeneszerzői, illetve a Bongor az előadásban is játszik Pierre Anton szerepében, és most vagyunk túl, hát illetve elsősorban a Bongor van túl, egy Budapest Parkos koncerten, ahol a Semmi 2.0 díszletébe koncertezett, és az előadásból is megszólaltatták a színészeink azt a dalt, ami a Pierre Anton dala, ahol a Bongor tulajdonképpen hát effektíve reppel az előadásban, és most fog felkerülni a Spotify-ra a teljes zenei anyag, már 3 single kijött ebből a lemezből. Azt látom, hogy óriási az érdeklődés még mindig, és valóban hát ennek az új generációnak, a Hannának és a Bongornak szerintem sikerült egy egészen fantasztikus lemezt létrehoznia, úgyhogy igen, nagyon fontos a vizualitás mellett a zene, és akkor itt rákapcsolódnék, vagy a sound design, ugye, rákapcsolódnék a Keresztes Gáborra,
1: igen.
2: És nagyon hálás vagyok, hogy a Keresztes Tomi, ugye a testvérét, ezt is elmondhatom, behívta ebbe a próba folyamatba. Nincs annál jobb, mint amikor az előadás vizualitásához hozzá tud kapcsolódni a zenei szövet, a zenei atmoszféra, és az olyan, és azt megemeli, és ezek a különböző atmók egészen egyszerűen olyan helyzetekbe röpítenek bennünket. Na, én le vagyok döbbenve, én rajongom a Keresztes Gábornak a munkáját, és bízom benne, hogy akik megnézik az előadást, ők is ugyanazt fogják érezni, amit én. És tovább ugornék arra, hogy az Eklics Dániel, aki a Pergünt megszerezte a zenéjét nálunk, én benne láttam most meg azt az alkotótársat, akivel szívesen neki mennék ennek a J-élek próba folyamatának, majd nyilván az előadásnak, és még az lesz a különlegessége nálunk a J-éleknek, hogy abszolút mikrofonokat fogunk elhelyezni a színpadon, és akusztikai elemeket a színészek ott helyben fognak a mikrofonokba megtenni, tehát egy szívdobogást látni fogunk, hogy hogyan működik a mikrofonba, és ezt nem rejtjük el a gyerekek elől, hanem megmutatjuk nekik, hogy hogyan lehet különböző hangokat és hangeffekteket megképezni ott a színpadon mikrofonok segítségével, és aztán ebből alakul majd ki egy zenei szövet a J-élek előadása során.
1: Na, ez volt a szép kérdésem a hangról, meg az audiális dolgokról, de visszatérve a J-élekre, mi a szülő szerepe? Tehát Edina, te ott lehet a szülő, vagy ez a gyerekeké? Hogy képzeljem?
2: Persze, hogy ott lehet a szülő. Én, ugye nekem nem ez az
1: tehát első nem tilos, ugye?
2: De hogy tilos, Szóval nem az első olyan előadásom, hát nyilván aki végignéz a repertoárt, ami az óvodás korosztálynak készül, és nekem mindig feltett szándékom az, hogy ezek családi előadásként is tudjanak funkcionálni, ne csak akkor, amikor csoportba jönnek a gyerekek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon is szükség van a szülőre a jélek kapcsán, hiszen egy olyan absztrakt előadást fognak látni, ahol amikor a gyerek kérdez, akkor fontos, hogy válaszoljanak neki, és amikor utána hazamennek, akkor lehetőséget ad arra, hogy felfedezzék a saját kis világukat. És én azt gondolom, hogy felnőtt ember számára éppen annyira fantáziadús és nagy élmény tud lenni egy ilyen tárgyakkal és anyagokból létrejött előadás, hogy képződik meg a figura, hogy képződik meg a báb előttem a semmiből teremtés. Hiszem, hogy nem csak olyan bábszínházi fanatikusnak, mint amilyen én vagyok, de ezt tudom pontosan, mert azért láttunk már felnőtteket ilyen helyzetben, hogy a felnőtt számára is épp olyan élményt jelent.
1: Jó, és még van kérdésem, de az csak azért, mert például a Művészetek Völgyében az én csemetén például az Akik már nem leszünk, tehát hogy ő találkozott Igen. ezzel, pedig hát sokkal nagyobb, és külföldiekkel volt együtt, és ezzel ti éltek, hogy ez egy nem csak szövegben élő műfaj?
2: Persze, igen, hát nem, hát az Akik már nem leszünk sosem mondjuk az... Hozzáteszem, hogy ez egy nagyon szövegre épülő előadás, ugye.
1: Jó, de az fesztivál volt, oda bárkit el lehet vinni.
2: Igen, élvezték a külföldi?
1: Igen.
2: Hát, na akkor most visszacsatolnék oda, hogy az Akik már nem leszünk sosem, ugye, ami Barna Zsombornak a szóló előadása, és egy személyben tulajdonképpen húzza végig egy szálát, leginkább a szanatóriumi történetet, aki ismeri a Krusovszki regényt, de ott is a tárgyjátékot hívja be segítségül, ott pedig, hogy egyszerű hétköznapi tárgyakból hogyan lehet szereplőket megjeleníteni. És azt hiszem, hogy aki nem magyar ajkú, és látja, és olyan jó, hogy ezt hoztad be példának, ugye? Akkor annak tud érdekesség lenni az, hogy egy injekciós tűből hogyan lehet egy doktort leképezni, egy kék gumikesztyűből hogyan lehet egy doktornő karakterét, és egy fémdobozból, egy orvosi fémdobozból egyszer csak hogyan változik át az, hogy az a tüdőszanatóriumot jelenti. Tehát, hogy olyan erős jelrendszerekkel dolgozik a Bábszínház, és ez a Krusovszki előadás is. Egyszerű jelrendszerekkel, egyszerű szimbólumokkal, de az aha élmény az nagyon fontos a nézőben, amikor megtalálja, hogy mi mit jelent. És legyen az egy felnőtt előadás, legyen az egy gyerek előadás, akár mint amilyen a jélek lesz majd, ezek az aha élmények és ezek a felismerések, azok, amik mind gyereket, mind felnőttet, mind magyar ajkút, mind nem magyar ajkút meg tudnak érinteni, és ezért csodás a mi műfajunk.
1: Jó, egy kis magyarázat következik, hogy a zsákokról majd azért beszélünk elkövetkezőleg, mert hogy El Nagy Attila Ádámként úgyis rendelkezik feladatokkal, tehát most először ezzel foglalkozik, majd utána jön a zsákokkal, ha megengeded, Edina. Megvan-e a kapcsolat, megvan-e a nyitottság, edukáció az osztályokkal, óvodákkal, iskolákkal?
2: Ó, abszolút megvan. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hát arról kezdünk hírhettek lenni, hogy nem lehet jegyet kapni hozzánk.
1: Az a jó.
2: És ez egy igazgatónak nagy öröm. Nyilván nagyon sokat dolgozik a társulat, játszunk délelőtt gyerekeknek, játszunk esténként felnőtteknek. Nyilván az az edukáció, hogy a műfajunkat betereljük abba az irányba, hogy nem csak gyerekeket vagyunk képesek megszólítani vele, hanem hát ugye, hogy ez erre való, hanem minden korosztályt, ez nagyon szépen működik. És igen, nagyon sok óvoda és iskola jön hozzánk, és tudom, hogy sokan vannak várólistán is bizonyos előadások esetében, úgyhogy én csak türelmet kérek szépen mindenkitől, mert sorra fognak kerülni, és most bemutatjuk az Ember tragédiáját, ami egy hosszú próba folyamat volt, és utána, hát meddig is újítottunk föl egy-két előadást, és aztán, ahogy szoktuk mondani, a hátunkra kapjuk a repertoárunkat, és játszunk a közönségünknek.
1: Jó játékot kívánok, Budapest, bábszínház.hu, itt kell keresni minden jegyet, ami elérhetetlen, de majd valamikor elérhető lesz. Én Ellinger Edinával beszélgethettem, úgyis, mint igazgatóval, meg egyharmad részt, mint rendezővel. Jé, azért mondtam, mert lesz majd akkor a jé élek. Sok zenét, jó embereket, jó, nem, a jó gyerekeket nem kell kívánni, nyitott gyerekeket kívánok.
2: Igen, úgyhogy, igen.
1: Ez a legjobb. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, és Tamáséknak, meg nektek, meg hosszú éjszakákat még. Hát nincs sok hátra, ugye, a bemutatóig már?
2: Nincsen. Október 17-e a bemutató.
1: Hát az itt van. Az...
2: Úgynevezett főpróbahét következik, igen.
1: Jó izgulást és kéz- és lábtörést. Tudom, hogy nem hangzik jó, de ezt kell mondani. Köszönöm szépen. Minden jót.
2: Szia.
1: És természetesen a 21. századnak megfelelően ez a beszélgetéssel lecsapdosva az én élményszerű hozzáfűzéseimet elérhető lesz majd Spotify-on is, csak keressék a Klasszik Nyitány Fülete vagy Fakkot, és azon belül pedig a Budapest Bábszínházat.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak szerdán estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától lezárják várhatóan holnap estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le mától a 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt számítsanak szakaszos útszűkületre az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé pedig lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és holnap délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A mai napon térségünkben alapvetően felhős idővel indul a reggel, ám napközben fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet, és részben napos, kellemes őszi időre van kilátás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali érték pedig elérheti a 10 fokot. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyeléseink alapján, ha Miksa napján tiszta a reggel, akkor hosszú és enyhe őszre számíthatunk. A hűvös indulás miatt reggelre egy meleg átmeneti kabát és egy sál viselését is javaslom. Köszönöm a figyelmüket! Legyen sikeres napjuk!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravaló egyben elmeséli, hogy miről is szólt október 12-én, hétfőn az első igazán csípős, már annyira napsütés, jó, picit napsütéses, de nem túl meleg hétfőn délelőttön a Klasszik nyitány. Egyrészt invitáltuk önöket a reggeli expressben az Artus Kortárs Művészeti Stúdióba. Itt látható, élvezhető Forrai Ferenc négyszöglet sorozatának új fejezete, ez a Kezdhetek folytatódni, sok-sok irodalmi vonulattal és alappal, Bereményivel, Petri Györgyel, Nádas Péterrel, Tóth Réka Ágnessel, aztán pedig ajánlottuk figyelmükbe a Magyar Kertörökség Alapítvány eseményeit, illetve hát filmjeit, ráadásul díjnyertes filmjeit, ráadásul egy könyvvel megspékelve, hát volt egyrészt Jámbor Imre Édentől Nyugatra című filmje, aztán pedig van egy film, amit 13 részben tessék élvezni, aztán van egy tény, hogy a budai hegyekben igenis léteznek források, és ezek a források a mai napig folynak Mátyás király óta. Ha jól hasznosítjuk őket, akkor

dr. Bicsánszky Ádám vízjogász szavaival élve. Ezzel nem lesz semmi baj, és tényleg ne legyen semmi baj, úgyhogy ezt is érdemes fölkeresni, utána nézni, vagy meghallgatni Spotify-on a beszélgetéseinket, illetve hát innentől kezdve akkor elszabadul a pokol, október 17-én bemutató az ember tragédiája a Báb Színházban, plusz még akkor készülnek mindenféle gyerekeknek és szülőknek szóló programokkal, és egyébként is tessék használni a Báb Színházat, mert jó összehozni a gyerekek fantáziáját, ami már kevésbé létező fantáziánkkal, és felszabadítani, és megszabadítani őket jó sok gyötrelemtől és korláttól. Ez most nagyon komolynak tűnt, de hát szép ősz van, Gulácsi Lajos születésnapja, Parti Nagy Lajos születésnapja, utóbbival szegénnyel nem tudtam foglalkozni, de hát tessék olvasni és elmélyülni a magyar nyelvben. Amit ő tud a magyar nyelvről, jó megspékelve egy kis Nádasdival, annál többet nem kell tudni, annyit viszont érdemes. Ó, csendes, szelíd októberi reggel, kezd lassan e nap óráit, hadd tűnjön kevésbé rövidnek. A líraiság Robert Lee Frosttól származik, az amerikai szerző egyik legnépszerűbb költeménye az október, és ezzel búcsúzom mára, de holnap reggel újra találkozunk, maradjanak itt velünk könnyedén és nyugodtan, ősziesen, élvezzék. Élvezzék, ez a legfontosabb, mint minden napot. Emberek vagyunk, ez a dolgunk. Ennél nagyobb szavaim nem lesznek. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra is. Minden jót. Ja, és ropják, ha tehetik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leó pápát. Visszakaphatják az oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenni egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pest-szentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leópápát. Egyre nagyobb területet hódít meg a mesterséges intelligencia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. Ukrajnában egy ember megsebesült, lakóházak és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Harkiv megyében több családi ház és az elektromos hálózat is károsodott. Odessa megyében egy postai, logisztikai létesítményt ért találat, ott senki nem sérült meg. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszüntetéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszatér a napos, száraz idő. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos használatra kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. 2027 végéig felújítják az óbudai K-hidat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judita a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, a munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 kilométer pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finom liszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judita a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, a munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás. Az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csalóköz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judita a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázó gépet és 5 motoros tervezett. 1997 márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Megvan az új legfőbb ügyész jelölt. Eljárást indított a GVH a déli körvasút beruházás ügyében. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jóllétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos idő lesz, gomoly felhőkkel, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagy körút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút II. József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell számítani. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a Bécsi úton a Zsigmond tér közelében, a forgalom egy sávban váltakozva halad. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között nem közlekedik. A 9-es autóbusz és a H5-ös hévigénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél, a forgalmat elterelik. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ág utca és a Győri út megállót. A 178-as autóbusz szintén terelve jár, nem érinti az Ág utca és a Krisztina tér megállót. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, október 12-én, gyönyörű az idő, sőt a nap, természetesen azért annyira nem magas a hőmérséklet, mint ahogy erre számítanánk, már mint a napfény alapján. Én legalábbis sokszor csalódom, tehát kinézek az ablakon, és akkor arra gondolok, hogy jaj, de jó idő van, aztán kimegy az ember, és akkor egészen más hőmérséklet fogadja, hát mondjuk olyan jó kis csípős az idő. De nézzük, hogy ki lesz a vendégünk, sokkal fontosabb, Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója érkezik hozzánk, aki arról mesél, hogy mi mindenre készültnek a Centrál színpadán, a nagy színpadon, illetve a kis színpadon egyaránt. Most pedig Bach D-moll oboa versenyének második tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Én is mindenkit a legnagyobb szeretettel.
0: Hát Tamás, bizony elég sok szó esett most rólatok, különösen egy rendkívül sikeres előadás kapcsán, amelyhez én is gratulálok, ez pedig a Furcsa Pár.
1: Igen, az 1965-ös születése óta mindig nagyon sikeres a Furcsa Pár, és azt nem is mondhatjuk, hogy számtalan, de számos nagy párosa volt Magyarországon is, utoljára például a Madách Színházban is, egy Szervéth Tibor, Gávölgyi János, de, és nem is tudom, hogy merészeltem, de amikor nehezen mennek a dolgok, és tavaly nagyon nehezen mentek, mert mintha ködült volna az országon, ami szerencsére aztán az áprilisi választások után felszállt, és megkönnyebbült szívvel, és mélyebb levegőket véve megyünk tovább az úton. Szóval, hogy akárhogy is, de hogy muszáj volt kitalálni valamit, hogy a nehéz helyzetet megoldjuk, és akkor az ember felvi a barátait, megkérdezi az Alföldit, hogy ráére, mondja, hogy majd tavasz végén ráérek, megkérdezi a Stolt, hogy ráére, ő is azt mondja, és akkor ebből a kettőből még nem gondol az ember semmi rosszra, de azt tudja, hogy ezt a két embert össze kell rakni valahogy, és akkor azt mondja, hogy egy két ember, két ugyanolyan nagy főszerep, mi volt ilyen, én játszottam egyet, amiben a Garas és a Hauman játszottak két nagy főszerepet, mondja, mi a persze, hát a Napsugárfiúkon Nélszámontól olvasom, de mondom, hát ez két halála előtt lévő ember. Mi köze még az Alföldinek, meg a Stolnak ez, és akkor tovább pörgettem a fejem, de mondom, van ennek egy, tehát a film is milyen sikeres volt, abban is ketten vannak, a Furcsa Pár, persze a Furcsa Pár, elővettem az Örkényt, elkezdtem olvasni, és fogtam a fejemet, úristen, de hát ez mondhatatlan, ez olyan öreg ez a szöveg, hogy bottal jár, ezt így nem lehet. Nem is tudom, hogy nincs belőle egy frissebb fordítás. Hát ezzel amikor az Örkény lefordította, akkor még a Pál utcai fiúk korát éltük, Jegessel, meg Kintornással, meg nem tudom mi, ószeressel. Ez meg, most meg az AI-tól félünk, hogy 30-ra elpusztítja az emberiséget. Szóval ez egy, itt minden megváltozott azóta. Ez a szöveg már nem él. És akkor megkértem a fiaimat, akik már eddig is sok jeles munkát tettek le az asztalra, hogy talán durálnak neki magukat. Neki is durálták, le is tették az asztalra, és akkor hirtelen már felszállt a köd, felszállt a füst is. Mondtam, hogy akkor ez az. És akkor lekötöttem őket a Furcsa Pár új fordítására, amit Puskás Dávid és Puskás Samu jegyez, és már jól vizsgázott. Amikor én olvastam, akkor is jól vizsgázott, mert én rettegve viszem be az olvasópróbára a példányt, de hát még milyen jól vizsgázott az olvasópróbán, ahol egyébként furcsa módon mind a két színész egyszerre állt fel az olvasópróba végén, hogy de miért nem fordítva?
0: Pont, hiszen ezt akartam mondani, így van, hogy Oszkár és Félix valahogy éppen fordítva
1: igen, de hát pont
0: adódott volna, de hát akkor ez volt benne a csavar.
1: Én azt gondolom, hogy ez a nagy találmány. Egyébként is azt mondják a színház csinálók, hogy 70%-ban eldől egy produkció sorsa, amikor az ember szerepet oszt, hogy mi jön ki a produkcióból, de itt az volt a nagy tudás, nagy gondolat benne, amit persze előre nem fogalmaz meg az ember, csak tudja, hogy így kell csinálni, az volt a nagy gondolat benne, hogy ha magukat kell játszani, akkor persze próbálnak valamit így úgy, de hogyha olyat játszhatnak, ami tőlük idegen, vagy az árnyékuk, ha úgy tetszik, akkor nagyon bátran kezdenek el rajzolni, nagyon vastag ceruzával kezdenek el rajzolni, és ez nagyon jót tesz egy komédiának. És hát ez rendesen be is igazolódott.
0: Szóval sokkal jobban karikírozzák akkor
1: úgy,
0: személyeket.
1: Úgy, és ez nagyon jót tesz egy ilyen komédiának. Úgyhogy remek új fordítás, remek színészek, mert ugye van a Kártya társaság is, a négy színész, a Martor Robi, a Magyar Attila, a Rada Bálint és a Mészáros András. Ők a Kártya társaság, és a két lány is, a Hermányi Marian és az Éva Lili, a Domokos Éva Lili, ők a két lány. Így most már az egész szereposztást elmondtam, persze a Bagosi Levente csodálatos díszletébe, persze a Kovács Andi remek jelmezeibe is így adódott. Óriási sikere van, helyet is hálás szívvel gondolok mindenkire, aki ekkora érdeklődést mutat a darab iránt, de valóban úgy van, hogy Norvégiától New Yorkig mindenki ezt a darabot akarja látni, és ez nem vicc. Tehát onnan is hívni, hogy jövünk New Yorkból, és nagyon szeretnék látni, de hogy nagyon hálás vagyok, hogy ekkora az érdeklődés iránta, és mindenkitől, aki most éppen a piac farkas törvényei miatt nem jut rögtön jegyhez, mert hogy a dinamikus árazás miatt valóban nagyon magasak a jegyárak az előadásra, de hát a kereslet kínálat törvénye ezt csinálja. De mindenkit arra biztatok, hogy nyugalom, azért egy-két hónap múlva majd lecseng ez a hiszti, és akkor mindenki meg fogja tudni nézni normális jegyárakkal. Ugyanakkor a Centrál Színház viszont, amióta a világ, azóta magad uram, ha szolgád nincs, tehát magunkra vagyunk bízva, minden lehetőség, amiket meg kell, hogy ragadjunk, hogy életben maradjunk egyszerűen, és most még egyáltalán nem tudjuk, senki nem tudja az országban, de nem tudjuk, hogy miből fogunk élni, mert nincs hirdetve új finanszírozási rend. Úgyhogy csak reménykedünk is, de nem tudjuk, hogy hogy lesz.
0: Majd megváltozik ez a helyzet. Az előadás minden esetre frenetikus, úgyhogy jól indult ez az év számotokra. Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója. Az előbb a fergeteges komédiáról, a Furcsapárról beszélgettünk, amelyet a nagy színpadon játszotok, de közben rendkívül sikeres előadásaitok vannak a kis színpadon is. Szóval a kis színpadnak azért van egy különleges tere, intim hangulata, szóval egészen más megközelítésű történeteket tudtok ott bemutatni, amire hát bőséggel hajlandóak is vagytok.
1: Igen, szerintem az egyik legjobb színház tér Budapesten, tehát 185 olyan szék, ahol mindenhonnan egyforma jól látszik ez a remekbe szabott kis színpad, valahogy nagyon-nagyon jól sikerült ezt a 60-as években ott kialakítani, nagyon büszkék is vagyunk rá, örülünk is, de valahogy úgy alakult az elmúlt időkben, hogy az elemekkel kell küzdenünk, mert hogy az elmúlt öt évben, vagy az elmúlt években egyébként egy nagyon erősen és jól fölépített repertoár kezdett el repedezni, nagyon sajnálatos okokból is, fáradás okaiból is, és egyéb okokból is, és hirtelen elvesztettünk nagyon kedves társakat is, a Kállói Molnár Péter és a Scherer Péter is sajnos az elmúlt évben távozott, és nagy fájó szívvel emlékezünk rá, de ő hozzájuk is előadások kapcsolódtak, de más előadások is, az Oleana, a Mellékhatás, a Prime Face előadása is, mindegyik más-más okokból, de eltűnt a műsorról, úgyhogy hirtelen ez a remek és erős repertoárral bíró, és egyébként is remek kis színpad, hirtelen mintha kiürült volna, és bár öt előadást is elterveztünk, amiből a Balhé Atlasz bemutatója már lezajlott nagy sikerrel, a nézőművészeti főiskolásoknak a bemutatója, és most néhány nappal ezelőtt a David Ireland-nek az Ötödik Lépés című előadása is egy remekbe szabott, ötletként is remek.
0: Ugye és itt a Scherer Péterrel kezdtük.
1: Igen, eredetileg a Pepével terveztük az előadást. Nagyon-nagyon erős és jó darab. Éppen az a darab, ami a humorával, a fájdalmával, az összecsattanásával, tehát hogy nagyon erős drámai erővel bíró darab is, de ugyanakkor mégis minden küzdelmessége dacára úgy fejeződik be, hogy az ember élni szeretne, és ez nagy erénye daraboknak, hogy egy erős és megtisztító erejű előadás után az ember úgy mehet ki a színházból, hogy na de azért mégiscsak érdemes élni. És hát két remek színész, a Martó Robi és a Vecsei H. Miklós játsszák. Igazából kevesebbszer tudjuk kitűzni, mint szeretnénk. Tehát én úgy látom, hogy most nagyon, hogy ezt a nézők is megérezték, ezt a komoly erényt, és nagyon szívesen vásárolnak rá jegyet. Ehhez képest kevesebb előadáson kitűzve belőle, de reméljük, hogy majd a 2027-es évben pótolhatjuk azt, ami idén nem olyan számosan jelenik meg a műsorban.
0: És ennek mi az oka? Időpont egyeztetés?
1: Nem, igen, tehát a Robi a nagy színpadon is nagyon sokat játszik, és ugye az elsőbséget élveznek a nagy színpadi kitűzések, és hát a Vecsei H. Miklós, a Hasi ről is elmondható, hogy egy elfoglalt színész minden tekintetben. Úgyhogy így nehézségek adódnak, de látszik az érdeklődés a darab iránt. És ezt reméljük, hogy a december 11-én bemutatandó új kis színpadi bemutatónk is, ami Alföldi Robert rendezésében a híres Patrick Marber darab a Closer lesz, a színház jeleseinek közreműködésével Ágoston Kati, Martinovics Dorina, Fehér Tibor és Schmidt Zoltán fogják játszani a négy szerepet, a két párt. Úgyhogy erre is nagyon készülünk, és nagyon bízunk benne, hogy ez hasonlóképpen majd jól fog elsülni, de közben már Sejúci is beköltözött hozzánk a Ragyog Shirley című előadásával, és hamarosan felgördül a függöny, a Szinetár Dóri, a világ legjobb színdarabja, legyen ez Omen című előadására, amit Újmészáros Károly rendez.
0: És ugye ez mind a kis színpadon.
1: Ez mind a kis színpadon.
0: Lesz majd látható. Szeretitek ti ezt a helyet? Ezt a teret.
1: Én nagyon kedvelem. Én magam utoljára a Bizonyítás körvonalai című előadást rendeztem ott. Akkor is nagyon-nagyon jó volt ott dolgoznom, vagy ott dolgozni. Most küzdünk azért, hogy a nézőnek kedve legyen újra visszatérni a kis színházba, de nagyon reménykedünk is benne, hogy ez a kínálat, a repertoárnak ez a megújítása majd megteszi a magáét, és újra vastag sorokban, tömött sorokban térnek vissza a nézőink.
0: Csak úgy, mint ahogy a nagy színpadon történik mindez. Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell számítani. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a Bécsi úton a Zsigmond tér közelében, a forgalom egy sávban váltakozva halad. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Márti rokparkja között nem közlekedik. A 9-es autóbusz és a H5-ös hévigénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél, a forgalmat elterelik. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ág utca és a Győri út megállót. A 178-as autóbusz szintén terelve jár, nem érinti az Ág utca és a Krisztina tér megállót. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak! Ma térségünkben a naposabb órákat követően az esti órákban ismét megnövekszik a fátyol felhőzet. A késő délutáni hőmérséklet 14 Celsius fok körül alakul, amely az éjszaka folyamán egészen 6 fokig süllyed majd. Az északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik. Bár a hiteles mérések kezdete óta jegyeztek már fel rendkívül enyhe, szinte nyárias maximumokat is ezen a napon, a mai délután az átlagos őszi hangulatot hozza majd. A hűvösödő esti órákra a réteges öltözet mellett már egy vastagabb pulóver és zárt cipő viselése is ajánlott. Kellemes délutánt kívánok minden hallgatók!

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás, rendező, a Centrál Színház igazgatója. Az Ötödik lépés című előadásról, Tamás, az előbb már ejtettünk néhány szót. De tudod, ez az előadás, ez nagyon mai. Tehát, hogy nagyon a mai kort mutatja be, a mai társadalmat, két olyan emblematikus figurát, akikkel mi magunk is találkozhatunk.
1: Generációs darab. És mint ilyen valóban nagyon mai probléma, a generáció nagyon mai problémája, hogy előbb a furcsa párral kapcsolatban megjegyeztem, hogy az 1965-ös örkényfordítás az még egy másik világban született. Akkor, amikor még valóban az 1902-ben bemutatott Molnár Ferenc, vagy megírt Molnár Ferenc Pál utcai fiúkjának a világa volt, még mindig mutatis mutandis, tehát egy kis változtatásokkal, de valójában még ugyanaz a világ. Lovaskocsik voltak, meg jegesember volt, meg verkli volt, meg törökméz, meg ilyenek. És azóta tényleg nagyon nagyot változott, és egyre sebesebb változással változik a világ. És ami régen még lehetséges volt, hogy a változatlannak tűnő világban megszerzett tapasztalatokat az előjáró generáció még tovább tudta adni, még tudta valóban némi bizonyossággal tudta mondani a jóról, hogy jó, és a rosszról, hogy rossz, ez ma nem működik. És pont ennek a különös feszültségéről és fájdalmáról beszél, hogy miközben a fiatal generáció tagja, ugye itt egy anonim alkoholisták társaságában találkozik össze a fiatal az alkoholizmussal szakítani akaró fiatal ember és a segítője, ha úgy tetszik, aki már túl van ezen és 25 éve győzelmesen megbirkózott ezzel a problémával, és ő volna a segítője, akinek vezetnie kéne az úton, és meg kéne tudni neki mondani, hogy mi a helyes, mi a jó, merre menjen, mit tegyen, mit ne tegyen. És el is várja a fiatal, hogy ezeket a útmutatásokat. Szeretne is támaszkodni rájuk, de valamiért érezzük, hogy ez nem megy, és egyre inkább kiderül, hogy bár az idősebb is azt gondolja, hogy ő tartozik ezekkel, és hogy ő tudja is, hogy mit kell csinálni, de valójában egyáltalán nem képes segíteni, és egyáltalán nem képes különbséget tenni helyes és helytelen, jó és rossz között, és teljes mértékben ő maga is kiszolgáltatottja annak a bizonytalanságnak, ami ennek a kornak a sajátja. Éppen a sebesség miatt is, az állandó változás miatt is, és bármi nehéz, mert az ember szeretné azt hinni, hogy öröktől fogva való a jó és a rossz kőtáblája, és amit egyszer leírtak, az úgy van, de valójában meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy jót és rosszat az emberek saját maguk főznek ki. Tehát, hogy egy állandó társadalmi párbeszéd, vagy társadalmi igazodás, vagy igazítás, vagy megbeszélés tárgya, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, és ez állandóan változik. Tehát, ha úgy tetszik, rajtunk múlik a mi felelősségünk. Nem Mózes hozza le kőtáblán a hegyről, hanem mi beszéljük meg, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, de egy ennyire gyorsan változó világban az előjáró generáció, akitől elvárná az ember, hogy a tapasztalatai alapján tegyen tanú bizonyságot, nem tud segíteni, és ennek a káoszáról, ennek a küzdelmességéről van ez a darab nagyon nagy erővel, és ugyanakkor mégis a darab kifutása, vagy a katartikus pillanat utáni befejezése, az mégis azt sugallja, hogy van mód az összekapaszkodásra, és hogyha ugyanabban a bajban vagyunk, és mindenki ugyanazzal a küzd, akkor annál inkább fiatalabbaknak, és idősebbeknek, előjáróknak, és követőknek össze kell tudni kapaszkodni. De azt gondolom egyébként, hogy a furcsa pár is furcsa módon, és ez Magyarországon most nagyon aktuális szerintem tanulság, hogy együtt kell, tehát hogy miközben a furcsa pár nevettető története két felvonáson keresztül azt mutatja, hogy mennyire képtelen az igyekezet arra, hogy összehangoljuk a lépéseinket, a közben a darab mégiscsak odafut, és ez a sugallata a végén, hogy minden nehézség dacára, és az igyekezet abszurditása dacára mégiscsak együtt érdemes. És ez az együtt érdemes, ez ma Magyarországon szerintem nagyon fontos és tanulságos mondat.
0: Mind a két darabban valahol jelen van az esendőség, az emberi esendőség, és az, hogy nincsenek fekete-fehér jellemek, hanem mindenki sokféle hiányjal küzd, és hogy valójában, hogy most visszatérve az ötödik lépésre, hogy a segítő is elképesztően sok traumát hordoz magában, árnyalt a a jellem a színpadon.
1: Hát igen, de a jó színdaraboknak ez sajátja. Tehát vértbe öltözött vaslovagok küzdelmmel kevésbé.
0: Na jó, de az, hogy maga a segítő, hogy milyen esendő, hogy milyen érzékeny, hogy mennyire megmutatkozik az, hogy ő mivel küzd, azért igen. Ez nem annyira.
1: Így jól lehet velük menni, hiszen mi magunkat is törékenynek és esendőnek éljük meg, és ha ilyet látunk, persze ahhoz is vonzódunk, amikor Unkász és Csingacsguk a példa előttünk, vagy a, nem tudom, az egri csillagokban a Dobó István vagy a Gergely. Tehát, hogy persze szeretjük a hősöket is követni, hogyha egy módon rá, de azért azzal nagyon tudunk menni, amikor a magunkéhoz hasonló esendőség az, ami előttünk áll, és az ő küzdelmét láthatjuk, mert nagyon magunkénak érezzük ezeket a küzdelmeket.
0: És hát zseniális a két színész, tegyük hozzám.
1: Igen, hát ez szép szó.
0: Jövünk vissza Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával.

0: Az Intermezzo vendége Puskás Tamás, rendező, a Centrál Színház igazgatója. Tamás, finoman szólva is erőteljesen indult az évad. Számotokra mi az, amire most készültök, hiszen azért nagyon sokszor, amikor beszélgetünk, az az érzésem, hogy ti küzdötök sokat egy-egy darab megvalósításáért, jogaiért, tehát mentek utána. Szóval nem olyan egyszerű pálya ez.
1: Hát mert nem tévedhetünk. Tehát, hogy legalábbis nagyon veszélyes tévednünk. Az elmúlt év nagyon jól bizonyította, hogy a tévedések azok nagyon gyorsan megbosszulják magukat. Tehát, hogy nagyon gyorsan kerülünk olyan helyzetbe, akár sajátunk a tévedés, akár kívülről jön ránk, vagy külső csapás ér minket, de hogy mi nagyon megszenvedjük. Tehát, hogy a darab kiválasztása az egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, nagyon nehezen szűjjük meg, hogy mi a következő darab. De néha sikerül, és így aztán bár fájó kimondani, hogy 20 évvel ezelőtt sikerült egy Woody Allen darabot, a Central Park West, a New York-i komédiát behúznunk, ami azóta már a 300 előadáson is túl van, és még a mai napig is játsszuk nagy sikerrel Rudolf Péter, Bástyüli, Nagy Kálozi Eszter és jó magam. Most éppen a Hermányi Marian a sokadik lány, aki az 5. szerepet játsza benne. És aztán is volt egyébként egy 56-os magyar témájú darab, a Semmi Pánik címen adtuk, de azt hiszem, hogy az angol címe valami, ez a víz nem iható, vagy valami Don't Drink the Water, vagy nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmi volt a címe. Érdekes módon ez az 56-os Budapesten játszódik, és az angol, amerikai nagykövetségen, és a Mincentinek is egy kifigurázott alakja fellép benne. Annak idején, amikor mi ezt bemutattuk, és szintén sok évig nagy sikerrel játszottuk, abban az időben a közel-keleti dolgok voltak inkább veszélyesek, úgyhogy mi valamiért közel-keleti közegben játszottuk az előadást. De aztán most a tavalyi november meghozta az újabbat, hogy már házi szerzővé avanzsáljon nálunk a Woody Allen, a Tiszta Őrület című darabját mutattuk be, Partinor, Hevér Gábor, Balla Eszter, Martinovics Dorina és Ódor Kristóf főszereplésével. Azért bizonytalankodtam itt a Kristófnál, mert eredetileg a Szabó Kémmel Tamással mutattuk be, aki viszont most elment a színháztól, tehát kénytelenek voltunk átosztani. És láss csodát, most jön a negyedik Woody Allen darab, Dupla vagy Semmi címmel. A darab fordítója, átdolgozója és rendezője csinált egy egyfelvonásos estét a két egyfelvonásosból. Ellenállhatatlanul vicces darab. Lehet mondani, hogy a Woody Allen általában nagyon vicces, de ez a két egyfelvonásos, főleg így összefűzve egy estévé, ez igazán sokat tudó, és nagyon... Én beálltam kétszer eddig, rendelkező próba szinten tartanak, hiszen most még egy hónap múlva lesz csak a bemutatója, de már most is nagyon sokat göcögtem ott hátul magamban a sötétben. Tehát, hogy nagyon ellenállhatatlan butaságok történnek benne. Kedveljük a Woody Allent, így aztán most már negyedik alkalommal is nagyon kedveljük, és örülünk neki, hogy az ő tehetsége és a történetei ilyen vonzóak az emberek számára. Úgyhogy azt reméljük, és úgy látszik, a jegyelővételen is látszik, persze a cím se rossz, Dupla vagy Semmi, Woody Allen, Dupla vagy Semmi, és a benne szereplők is remekek, úgyhogy Hajdu Steve, Magyar Attila, Partinóra, Hevér Gábor, Szécsi Bence, Pálfi Kati, Hármányi Marian, azt hiszem most nem felejtettem ki senkit, úgyhogy szintén remek csapat készülődik, durálta neki magát, és november 13-án lesz ennek a bemutatója, és nagyon-nagyon sokat remélünk tőle. Jók ezek az agymosó vígjátékok, tehát, hogy nagyon fontos szerepük is van. Szeretjük őket, humorban nem ismerünk tréfát, mondta valami nagy magyar, már nem hiszem pontosan ki volt, de hogy szeretem ezt a mondatot. Mi sem ismerünk a humorban tréfát, a legjobbakhoz nyúlunk, és a legkomolyabb ambíciókkal állítjuk őket színpadra. De ha már a új bemutatók, vagy a tervezett bemutatókról beszélünk, akkor hadd legyek egy kicsit most misztikus és homályos, mert a 2027-es évben a 2022 című kísértett történetünk után egy még keményebb kísértett történettel próbálkozunk, de nem mondhatom még meg a darab címét, annyit elárulok róla, hogy 2007-ben a Netflix bemutatta ezt a filmet, és utána nagy siker miatt még 3 folytatással is adós maradt, vagyis nem maradt adós, mert megcsinálták, de hogy 3 folytatásra is kötelezte jött a nagy siker, és ezzel a darabban fogunk jönni, ezt Londonból hozzuk, hasonlóképpen sok máshoz, mégpedig egy replika előadás, tehát az angolok fogják színpadra állítani. Kísértett történet szintén, és amiről az ember nem gondolná, valóban áll a mondat, hogy csak erős idegzetűeknek, mert olyat sikerült megvalósítani a színpadon, amire azt gondolná az ember, hogy csak a film, csak a vágás technikája, amit csak a film, a vágás

0: Akárhogy is, én láttam ezt a darabot, és egy remekbe szabott két óra ez a történet, aminek remélhetőleg a következő héten aláírásra kerül a szerződése, és akkor már a címével együtt is mondhatom, hogy mi a címe.
1: Ha nem kell ennyire misztikusan fogalmazni.
0: A kezdőbetűt elárulom, P betűvel kezdődik az első szó, és A betűvel a második, ebben bárki kitalálhatja.
1: De bárki nem biztos. Tamás, szóval akkor kísértet járt a hely. Igen. Lesz majd a Centrál Színház. Én nagyon sok sikert kívánok nektek a komolyabb előadásaitokhoz is, ahol nagyon mély témákat feszegettek, és hát ezekhez a fergeteges játékokhoz is, hát nem beszélve a szellemekhez, ugye?
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szívesen jöttem, jövök máskor is.
1: Gyere! Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója volt a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap vonul kórházba 14. Leó pápa. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodimir Zelenszkij így nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon, Pestre a Boráros tér előtt a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt és a Rákóczi úton mindkét irányban. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Október 12-én ma van Miksa napja, gratulálunk, de többen is ünnepelnek ma, például Fáta, Pilár és Rezső nevű hallgatóink. Most pedig az Intermezzóban már is meghallgatjuk Rossini G-dur szonáta vonósokra második tételét a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. Vezényel a kiváló Fischer Iván.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A hétvégén ismét lelkes ásványbörze lesz, hogy mivel, mi mindennel, és hogy hol, azt is megkérdezem most Pálmai Ildikótól, aki a lelkes ásványbörze sajtóreferense, nem mellesleg és civilben ékszerkészítő, tehát ebbéli minőségében is foggatom, majd kezit csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az a helyzet, hogy ugye két helyszín között szoktak pattogni, mint a pingponglabda, a Lurdi és a MOM Sport között, most éppen az őszi nagy, az hol lesz?
2: A 22. lelkes ásványbörze a MOM Sportban lesz, szombaton és vasárnap. Szombaton 10 és 19 óra között leszünk nyitva, vasárnap pedig 10 és 18 óra között.
1: Én voltam már mindkét helyen, és ha így most megpróbálom elképzelni, lehet, hogy rosszul képzelem el, az én fejemben az van, mintha a MOM Sport nagyobb alapterülete lenne, ez igaz?
2: Nem. A MOM Sport azért tűnik nagyobbnak, mert a tér egyben van. Aha. A Lurdi házban pedig vannak kisebb termek, ahova még beköltözik az ásványbőrze a rendezvény ideje alatt.
1: Na hát megcsalt engem az emlékezetem, de most beszéljünk akkor a MOM Sportról, ahol minden egy térben lesz, és bár ugye folyamatosan és lelkesen mondjuk, hogy ásványbőrze, de én, mint férfi azt mondom, hogy ez egy ásványbőrzének álcázott, nagyon minőségi bizsú és ékszer kiállítás is, férfi társaim vigyázni, oda beereszteni a hölgyeket, az nem mindig a legjobb döntés, de talán így karácsony előtt két hónappal igen. Szóval lehet valami arányt mondani, mert nagyon szép ásványokat lehet nézni, de azért nagyon sok olyan hely van, ahol kész ékszereket lehet venni, illetve ékszer alapanyagokat, hozzávalókat?
2: Így van. Én azt gondolom, hogy hát én mióta léteznek a lelkes ásványbőrzék, először még csak látogató voltam a rendezvényen, de most már tevékeny részese is vagyok a rendezvénynek, és az ékszereimmel is kint leszek a MOM Sportban. Én azt gondolom, hogy fele-fele arányban lehetnek az ásványok, ősmaradványok, az ékszerkészítési alapanyagok és a kész ékszerek. Én bizsukat nem nagyon látok, inkább ásványokból és egyéb nemes anyagokból készült ékszerek vannak a rendezvényen.
1: Jó, hogy kijavított, mert a férfi fejben a bizsú az, ami nem aranyból, meg gyémántból, meg talán ezüstből van, de ezek kétségtelenül egyedi darabok. Egyébként ezt mondhatjuk is, ugye, aki kimegy, semmilyen nagyipari termékkel én nem találkoztam, akinél kim volt a saját nyaklánca, karlánca, az mind kézikészítésűek.
2: Igen, a legtöbb ilyen. Azért biztosan vannak olyanok, akik mondjuk egy nagykereskedésből szerzik be az árujukat, de a kiállítók, árusok nagy része mind készítő és mind egyedi termék, és nem jön majd szembe vele az adott ékszer.
1: Ez fontos.
2: Az utcán, igen.
1: Ez nagyon fontos, de van még egy fontos dolog, hogyha egyéb családtagjaimat és kapcsolt részeimet is elviszem magammal az ásványbőrzére, néha így elsiklunk az ásványbőrze, illetve az ékszer böngészés melletti kísérő, vagy ha nem is kísérő, de mellette ott lévő apróságok, rendezvények, különlegességek mellett, ezekből mit lehet most elmondani?
2: Ahogy mindig, a lelkes ásványbőrzék arra figyelnek, hogy a szakmaiság ott legyen a rendezvényen, és ne csak vásárolni lehessen, hanem tanulni. Tehát információkat adunk át, lesznek tudományos előadások. Magyar János paleontológus az erdélyi Hárcéki medence törpe dinoszauruszairól és új kutatási eredményeiről fog beszélni. Olá Robert geográfus és történész a 18. századi gyerekkönyvek ásványtani ismereteit mutatja be. Hegyesi Eszter geológus az ásványvilág legnagyobb, legritkább és legértékesebb rekordereit ismerteti, tehát a legekről beszél. Azon kívül lesz Tamás Kinga Anna, asztrozófus, a 2026-os ősz csillagenergiáiról, valamint a szerelmi és anyai sebek gyógyításáról tart előadást.
1: Így elsőre ez furcsának hangozhat, de úgy gondolom, hogy ebbe a világba, ahol az ásványok, amik mellett nem lehet elmenni csak úgy, hogy ez kő. Szóval aki egyszer volt, az nem megy így el mellettük. Ez abszolút belefér, és gondolom ezért is adnak helyt ilyen jellegű előadásoknak.
2: Igen, igen, Ásványsziget is, tehát Egészségsziget is lesz a rendezvényen. Itt én azt gondolom, aki az ásványokkal foglalkozik, amellett, hogy a tudomány látja az ásványokban, szerintem megérint minket az ásványok gyógyító ereje, az, hogy hogyan segíthetik a mindennapokat az ásványok.
1: Hát legyen így, és mivel ez a 21. vagy 22.
2: 22.
1: 22. ez a szám már önmagáért beszél, kedves hallgatók. Ráadásul én sem kettőn voltam, hanem annál jóval többen, és olyan még nem volt, hogy csak úgy lézengtek volna. Akármikor voltam, mindig sokan voltak. Ez ne riasztson el senkit, inkább jelezze azt, hogyha eddig nem volt, akkor ezt miért érdemes megfontolni, ezt a kellemes hétvégi programot. Tehát ezen a hétvégén szombaton és vasárnap Momsport?
2: Igen, igen, és nagyon fontos megemlíteni, hogy lehet szavazni a 2027-es év ásványa cím jelöltjeire, ami az augit, a krizopil és az olivin.
1: És meg is lehet őket ott nézni, nem? Úgy szavazhatok.
2: Igen, igen. Az olivint az már biztos mindenki látta, az egy látványosabb drágakő, a smaragdhoz hasonlít, csak sokkal csillogóbb. Az olivinhez kötődnek különböző mondák is, istenek könnyének tekintik, vagy azt mondják, hogy Kleopátra az nem smaragdokkal díszítette a koronáját, hanem olivinnal. Tehát, hogy az olivénhez nagyon sok érdekességet találtam, amikor próbáltam kutatni róla. A krizotil az magyarul az azbeszt, de az azbeszt megtudtam Hegyesi Eszter geológustól, hogy magában, tehát az azbeszt az nem mérgező, csak akkor, hogyha mechanikai hatás éri, tehát nem kell félni tőle.
1: Nekünk ahhoz más negatív képzetünk társult eddig, de hétvégén a 22. lelkes ásványbőrzén lehet ezen finomítani, sőt megváltoztatni. Egy csomó érdekesség tehát a Momsportban. Nagyon köszönöm Pálmai Ildikónak, a lelkes ásványbőrze sajtóreferensének, ékszerkészítőnek, hogy mindezt elmondtak. Ez itt Csokolom.
2: Viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délelőtt tartják Berg Judit Hiszti mesék című meséjének budapesti bemutatóját a Temi Fővárosi Művelődési Házban. Az előadás a gyerekek számára ismerős helyzeteken keresztül mesél a nagy érzelmekről, a dűről és természetesen a hisztiről. A történetben Zsófi és anyukája olyan pillanatokat élnek át, amikor elszabadulnak az indulatok, miközben a mese humorral és empátiával mutatja meg, hogy mi minden rejtőzhet egy-egy kitörés mögött. A Peller Károly által színpadra írt és rendezett produkció nem kioktatni szeretne, hanem a gyerekeknek az önmagukra ismerés, a szülőknek pedig a közös helyzetek felismerésének élményét kínálja. Szombaton Cető Bernát László Torta című mágikus realista történetét mutatja be a Hangszínház a Dante Színház termében. A történet egy cukrászatban játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges, ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válhatnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt, 16 éven felülieknek szóló hangjáték világát Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a Szent Ivánéi álom varázslatos atmoszféráját is. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákor Zsófi, Vég Judit és Vennes Emmi hallható. Négy szöglet 2026. Kezdhetek folytatódni címmel látható Forrai Ferenc egyéni kiállítása az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban. A képzőművész 10 éve kezdte el négy szöglet sorozatát, amelyben az irodalom és a vizuális művészet sajátos módon találkozik egymással. Forrai színekkel és geometriai formákkal értelmezi újra a kiválasztott irodalmi műveket, következetesen visszatérő piros, sárga, zöld és kék elemekből építve fel kompozícióit. A sorozat mostani fejezetében Bereményi Géza és Petri György, Nádas Péter, Kerényi Grácia és Tóth Réka Ágnes egy-egy műve kap képzőművészeti átiratot. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon, Pestre a Boráros tér előtt a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt, és a Rákóczi úton mindkét irányban. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szerviz úton tudnak közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak! Ma térségünkben a naposabb órákat követően az esti órákban ismét megnövekszik a fátyol felhőzet. A késő délutáni hőmérséklet 14 Celsius fok körül alakul, amely az éjszaka folyamán egészen 6 fokig süllyed majd. Az északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik. Bár a hiteles mérések kezdete óta jegyeztek már fel rendkívül enyhe, szinte nyárias maximumokat is ezen a napon, A mai délután az átlagos őszi hangulatot hozza majd. A hűvösödő esti órákra a réteges öltözet mellett már egy vastagabb pulóver és zárt cipőviselése is ajánlott. Kellemes délutánt kívánok minden hallgatónknak!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy olyan téma érkezik, amelyet egyébként én mindig utána akartam ennek menni és utána olvasni, és amikor láttam, hogy erről fogunk beszélgetni, nagyon-nagyon örültem, hogy most akkor mindent meg fogok tudni az Orient Expressről.
2: Hát ez egy fogalom. Szerintem mindenkinek beugranak azok a hamisítatlan hangulatú, gyönyörű szép favázas kupék, a luxus, a történelem, Agatha Christie, Poirot.
1: Így van.
2: Minden.
1: És a vonatozásnak a romantikája.
2: És a luxusa, mert ezért ezek igazán luxus körülmények voltak az Orient Expressen, és azok ma is. Az Orient Express a vonatok királyának, a királyok vonatának is nevezhetjük. És azért hoztuk ezt a témát mára, mert 1883 őszén robogott át az első Orient Express Budapesten.
1: Kihez kapcsolódik ennek a fejlesztése, tervezése?
2: Az első hálókocsi tervével egy amerikai vasútépítő mérnök, egy bizonyos George Mortimer Pullman állt elő. Ő volt az, aki kitalálta, hogy át kéne alakítani a személyszállítást, kocsikat úgy, hogy az ülések támlájából ágyakat lehessen rögtönözni. Aztán erre az ötletre reagálva az amerikai vonattársaság bevonta az üléseket plüsssel, a világítást olajlámpák szolgáltatták, és a melegítést kályhák adták. Tehát ezek voltak az első ilyen luxus próbálkozások. Az első ilyen kocsi különben 1859-ben kezdtek el közlekedni Amerikában. És aztán ezt az úgynevezett Pullman kocsit meglátta egy az új világba látogató belga bankár, George Nagelmackers, és ő volt az, aki áthozta az ötletet Európába. 1872-ben megalapította a Nemzetközi Hálókocsi Társaság elnevezésű vállalkozást, és még ebben az évben elindult az első kísérleti jellegű hálókocsi Párizs és Bécs között. Sikerült nagyon jó részvényeseket megnyerni ennek a vállalkozásnak, például a belga királyt, második Lipótot, aki nagyon nagy fantáziát látott ebben a lehetőségében. Nem tudjuk, hogy itt a luxus volt-e az, ami őt csábította, vagy a hálókocsik rejteke, ahol nyugodtan fogadhatta a váltakozó partnereit, úgyhogy nem tudjuk. Minden esetre megnyerte ennek az ügynek, úgyhogy a Nagelmackers féle luxus kocsikkal felszerelt Orient Express 1883. október 4-én indult el első hivatalos útjára Párizsból.
1: Mi volt a végcél?
2: A végcél, az úti cél a török birodalom fővárosa Konstantinápoly volt, ahova 19. századi mércével, hát rekordidő alatt 3,5 nap alatt értek el. Úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény volt. És hogy mit tette különlegessé ezeket a kupékat, a már említett kényelem és luxus mellett ugye megjelentek a monogramos bőrgarnitúrák, csillogó díszes résztárgyak, és hát persze mindehhez azért vastag pénztárca is dukált, hiszen nagyon-nagyon drága volt már akkor is. Gőzzel fűtötték a kocsikat, ekkor gyertyával, aztán később gázzal világítottak, és hát nagyon szép favázas és fa burkolatos vagonokról van itt szó. Az egyik oldalán megjelent a vagonoknak a fő részvényes, a belga király oroszlános királyi címere, tehát ezt láthatjuk az akkori kocsikon.
1: Hogy közlekedett?
2: Itt ilyen kocsit különben a budapesti vasúttörténeti parkban is találunk, tehát megvan az egyik eredeti kocsi, el lehet menni és meg lehet nézni.
1: Hogy közlekedett az Orient Express?
2: Az első 5 évben, tehát 1883-tól 1888-ig Strasbourg, Stuttgart, Bécs, Budapest, Temesvár, Orsova, Bukarest érintésével haladt, több mint 2,5 ezer kilométer után elérte havasalföldi Gyurgyevóba, ahol hajón keltek át a Dunán a bulgáriai Ruszéba, és innen egy újabb 7 órás vonatozás után Várna következett, innen pedig 15 órás tengeri hajókázás után érkeztek meg Isztambulba. A magyar szakasz az körülbelül 689 kilométer volt. Nem csak az átszállások miatt volt viszontagságos ez az utazás, hanem itt megjelent a dunai árvíz, néha földcsuszamlás, néha hóakadály is hozzájárult a kalandokhoz, és 1891-ben például görög rablók is rátámadtak az Orient Expressre, és csak váltságdíj fejében engedték szabadon az utasokat. Tehát egészen elképesztő kalandok.
1: Ezeket filmekben láthatjuk, a nagy vonatrablásokat.
2: Különben Agatha Christie maga is utazott az Orient Expressen az 1900-as évek elején, és így született meg 1933-ban a Gyilkosság az Orient Expressen című regény, amiből aztán a 70-es években film is készült.
1: Valamikor megtörtént az, hogy nem kellett átszállni hajóra?
2: 5 évvel az első szerelvény indulását követően 1888-ra elkészült a Budapest, Zimony, Belgrád, Szófia vasúti pályaszakasz, és itt már valóban közvetlenül megszakítás nélkül lehetett eljutni Isztambulba, és ekkor a menetidő 67 óra 35 percre rövidült.
1: A Mesélő Budapest rovatban innen folytatjuk az Orient Express történetét.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Jókai Ági rendező, akivel a Janka estéi című monodrámáról beszélgettünk, amely a Benczúrházban látható, egyébként Gubik Ági főszereplésével. 5 és 6 óra között velünk volt Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója, akivel a Centrál előadásairól beszélgettünk, hát köztük a nemrég bemutatott Furcsa párról, aztán szó volt az 5. lépésről is, amely a kis színpadon látható, illetve a tervekről, arról például, hogy hamarosan lesz egy újabb Woody Allen bemutató, ez, ha jól emlékszem, a 4. Ezzel

0: Csuzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Mindenkinek jó pihenést és szép estét kívánok. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Több ezer milliárd forintból újul meg a hazai vasúthálózat. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik, jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Több ezer milliárd forintból újul meg a hazai vasúthálózat. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik, jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepál, áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsúrendezvény sorozat keretében a Gellért-hegyi szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gumolyfelhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enc Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozó

0: családoknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en. A hídmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg oroszellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasz. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi teret általában az örömlányokkal és az egykori piros lámpás negyeddel azonosítjuk, de azt kevesen tudják, hogy voltak itt téglavetők és borjúkereskedők is, és egykor Budapest legzöldebb tere volt. Már az 1700-as években volt itt élet. Itt állt Pest első téglakészítő és égető üzeme. Ma is ismert formáját, csak 1840-ben nyerte el. A kiegyezést követő években felébredt a nemzeti büszkeség, így az addig sok néven ismert tér megtalálta végleges névadóját Rákóczi Ferenc személyében. A vásárcsarnokot az 1890-es években építették, és volt idő, amikor majdnem uszodává alakították. A prostituáltak már egész korán megjelentek a helyen. Szabályos kénőtelepek alakultak a tér körül, amit a kommunista hatalom az 50-es években félig meddig felszámolt. A csupa beton és térkő láttán furcsa arra gondolni, hogy Fáival egykor igazi oázis volt a magas házak tengerében.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasz. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első Trabant 1957. november 7-én gurult le a futószalagról Kelet-Németországban. Műszaki jellemzői közé tartozott a kétütemű motor és a hőre keményedő polimerből készült karosszéria. Megjelenésekor modern kis autónak számított, sok járművet exportáltak Csehszlovákiába, Lengyelországba és Magyarországra is. Közlekedési eszközként és felhúzható gyerekjátékként egy mára már letűnt kori jelképévé vált. A Trabi kultikus járművé fejlődött, felnőttek és gyerekek körében egyaránt népszerű a mai napig. Korotkó Mihály a budai oldalon, a Margit híd közelében egy kőfalra helyezett el egy felhúzható Trabant szobrot, amely ezúttal nem fémből, hanem mészkőből készült, és a korábbiakban megszokott mini méretnél jóval nagyobb, ezért messziről is könnyen meglátható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli rész látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.